0: akciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a Zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szent mise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltó öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: cosa è pena.
1: Kilenc Heat 3 UFM mellette szól.

0: életben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Nyárias idő várható, 100 000 forintos iskola kezdési támogatást kapnak a családok nyár végén. Nyílt gyermeknapot tartanak jövő héten a tűzoltó laktanyák. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskola kezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9 megsérültek. Közülük 7 még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 87 hét. Trio FM. Melletted szól.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyárias idő várható. Jövő héten tárgyal a kormány a befagyasztott brüsszeli pénzekről. Nyílt gyermeknapot tartanak jövő héten a tűzoltó laktanyák. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Orbán Anita azt mondta, az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Senki, aki altatná.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Nyárias idő várható, 100 000 forintos iskola kezdési támogatást kapnak a családok nyár végén. Nyílt gyermeknapot tartanak jövő héten a tűzoltó laktanyák. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskola kezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9 megsérültek. Közülük 7 még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

hétvégi zeneturmix. Merüljön el a zene varázsában a hétvégi zeneturmix-al. Minden szombat és vasárnap 18 órától.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
3: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés, Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávészerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, korrektotthon.hu, ingatlan és hitel közvetítő iroda, otthonteremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Mindez egy helyen.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
2: Tartsanak velünk!
5: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
6: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Vizsgálóbizottság tárja fel a MOL tiszaújvárosi üzemében történt balesetet. A Minotaurus című orosz film kapta a Cannes Fesztivál nagydíját. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9 megsérültek. Közülük még 7 vannak kórházban, állapotuk stabil. Egyiküket géppel lélegeztetik, tájékoztatott a Debreceni Egyetemi Klinika. A robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az összefogás fontosságáról beszélt Székely János megyés püspök, a csíksomlyói pünkösdi szentmise szónoka. A hármas halomoltárnál több százezer zarándok előtt tartott szentbeszédében azt mondta, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, csak együtt boldogulhatunk. Ezt a történelmi feladatot nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva kell teljesíteni. A Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyereg idén is megtelt zarándokokkal, a pünkösdi búcsú programjai ma estig tartanak. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy a saját fizetése, amely a miniszterelnöki és a képviselői alapfizetésből áll, kevesebb, mint bruttó 4 millió forint lesz. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. Az EU-s pénzekkel kapcsolatban azt mondta, hogy jövő héten tárgyalnak Brüsszelben a befagyasztott forrásokról. Orbán Anita szerint az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. A legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Andrej Zjagintyev, orosz rendező, Minotaurus című filmje nyerte a Cannes Filmfesztivál nagydíját. Az alkotás az 1969-es Hűtlen feleség című francia film adaptációja, és a mai orosz környezetbe átültetve mutatja be az ukrajnai háborúba belefásult társadalmat. A nagydíj az Arany Pálma díj utáni legjelentősebb elismerés a Cannes Filmfesztiválon. A Minotaurus azonban pacifista hangvétele miatt várhatóan nem mutatják be Oroszországban. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zótábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
2: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret, az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét minden napján. Tapiolent Kft., gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles Mosoda, már Jászberényben is. H Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház. Minőségi bútorok elérhető áron.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
5: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Túri Pince és Rendezvényház. Egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkezők áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
6: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
4: Tartsanak velünk!
7: Ez volt a reklám!
8: A Trio FM hírei.
9: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Pünkösd van, az ünnepen zárva tartanak a boltok. Iskola kezdési támogatás és nyugdíjas szépkártya is lesz. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. Ma és holnap pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szépkártyán érkező támogatásra. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Sem Orbán Viktor, sem Léva Janikó nem kérte a közbenjárását K. Endre kegyelmi ügyében, mondta Balogh Zoltán az MT-nek. A református püspök megerősítette állítását, hogy a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettesének felesége kért tőle segítséget. Azt is megerősítette, hogy nyomatékosan kérte a kegyelmi kérvény pozitív elbírálását Novák Katalin kabinet főnökétől. K. Endrét bűnsegédként elkövetett kényszerítés kísérlete miatt 2021-ben ítélte el a bíróság, mert segítkezett az igazgató pedofil bűncselekményeinek eltusolásában. Megpróbálta kényszeríteni a bántalmazott kiskorú áldozatokat arra, hogy vonják vissza a bántalmazójuk elleni vallomásaikat. Novák Katalin 2023. áprilisában adott kegyelmet K. Endrének. Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és az Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a hormuzi szoros megnyitásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, előzőleg nagyon jó megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel. Előzőleg az iráni külügyminiszter azt közölte, hogy Washington szabotálja a béketárgyalásokat túlzott követeléseivel és egymásnak ellentmondó állításaival. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: helyi közélet és kultúra szintere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: Levélben fordult a Csengó Fesztivál anyagi támogatásának ügyében a kormányhoz Szűcs Gábor fesztivál igazgató, miután konzultálta a Jesság országgyűlési képviselőivel. Halmai Ferenc rádiónk érdeklődésére elmondta, arra kérte a szervezőket, fogalmazzák meg kérésüket az illetékes tárca a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felé, Tar Zoltán miniszternek és a miniszterelnöknek, Magyar Péternek. Halmai Ferenc hangsúlyozta, ő is mindent megtesz annak érdekében, hogy hozzájusson a megfelelő forrásokhoz a fesztivál. A nyári időszak másik kiemelt rendezvénye a JÁSZ világtalálkozó, amelynek idén JÁSZ Boldogháza adott hont.
2: Tulajdonképpen a JÁSZ világtalálkozóra arra akkor került sor a megbeszélésre, amikor sorba látogattam azokat a polgármestereket, akik hajlandóak voltak fogadni még a kampány időszakban, és akkor beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen mik azok a fontos dolgok, és az egyik ilyen fontos dolog ugye a JÁSZ világtalálkozó volt, a másik pedig a Csángó Fesztivál. Azt tudom ebben mondani, hogy a Csángó Fesztivál ügyében már Szűcs Gábor úrral fölvettem a kapcsolatot, és mindenképpen arról beszéltünk, hogy megpróbálunk ebbe egy jó lobbit elindítani, és a Szűcs Gábor úr írt egy levelet, egy nagyon jó levelet, akár a Tar Zoltán úrnak is, a miniszterelnök úrnak is, ahol nyilván kéri a támogatást, és kéri azt, hogy mindenképpen valamilyen sürgős támogatási rendszerbe kerüljünk bele. Sajnos abban, amit azt kell mondjam, hogy az utóbbi időben a Fidesz szétosztott 17 milliárdot, abból sajnos nem kapott a Csángó Fesztivál, nem is értem, hogy miért, de ezzel majd el kell számolni azoknak, akik ebbe benne voltak.
1: A választási vereség ellenére 6 új belépő csatlakozott a Fidesz Jászberényi csoportjához, mondta Bóta Judit, a csoport újra megválasztott vezetője. A Jászberényi önkormányzat fideszes képviselője 2025 óta tölti be a Berényi csoport elnöki tisztséget, miután az előző elnök lemondott és távozott a csoport éléről. Bóta Juditot a mostani tisztújító ülésen megerősítették tisztségében. A megválasztott elnök hangsúlyozta, igyekeznek levonni a tanulságokat a választási vereségből, és újra utat találni a választókhoz.
3: Országosan tisztújítást kezdeményeztek a Fidesz-KDNP párton belül, minden településen, minden városban, ez Jászberényben is megtörtént. Én voltam a Fidesz csoportelnök, és úgy döntött a Fidesz csoport jelenlévő és határozatképes tagsága, hogy újra engem tisztelnek meg a bizalmukkal, és folytathatom ezt a munkát. Megköszöntem a tagságnak, meg a támogatóknak a kampányban végzett munkájukat. Igyekszünk levonni a következtetéseket, természetesen minden vereségből le kell vonni a következtetéseket, hogy miben hibáztunk, miért volt esetleg hibás a kampány, miért nem tudtunk bizonyos rétegeket megszólítani úgy, ahogy a Tiszának sikerült.
1: Nem csak Jászberényben, de a jászsági választókerület mind a 20 településen tisztújító és összegző csoportüléseket tartott a Fidesz, ezt már Pócs János országgyűlési képviselő, a párt választókerületi elnöke nyilatkozta a rádiónak és hozzátette, mindenhol voltak új belépők.
4: Mind a 20 településen megtartottuk a csoportülést, mindenhol ilyen 2-3 órás volt egy ülés. Őszintén mindenki mindenről beszélt, ahogy Jászberény a csoportülésen is, és a végén mind a 20 településen 4-5, de volt, ahol 8 fővel kérték a bejelentkezésüket a Fideszben, mert úgy gondolták, hogy most kell összefogni, főleg a csoportgyűléseken. Több száz emberrel találkoztam. Mindenkinek elmondtam, hogy ha egyetlen egyszer is ránk szavazott, azt tisztelettel köszönjük. Most van egy ilyen harci hangulat, még sajnos van, még mindig folytatódik. Ha valaki úgy gondolja, hogy ez neki nem vállalható, és azt mondja, hogy én szeretném a fideszes kabátot felakasztani a fogasra, akkor ezt elfogadjuk, megköszönjük, hogy valaha is mellettünk volt. Egyetlen egy ilyen nem volt. Viszont voltak nagyon sokan, akik most léptek be a Fideszbe, mert úgy érezték, hogy most kell igazán összefogni. Ennek egy nagyon fontos üzenete volt. De az építkezésnek a jelentősége, mondjuk ha egy Fidesz magról beszélünk, akkor az, hogy azok hiteles, őszinte emberek legyenek. És bármilyen civil szervezetben, támogatásokkal, segítséggel, őszinte beszélgetésekkel építsük ezt a közösséget.
0: Friss jársági információk egy helyen, a Trió Mozaikban. Minden hétvégén, reggel 7-től. You know, I've been trying to get through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Szivárvány Szolárium, egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromontőring Kft. Acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd, megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups, az önbiztonsága a mi küldetésünk.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: A Jászság kedvencei éjjel-nappal.
6: Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A Trio FM hírei.
3: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Pünkösd van az, ünnepen zárva tartanak a boltok. Román és orosz film kapta a legjelentősebb Cannes-i díjakat. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. Ma és holnap pünköst hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV-a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A kormányfő idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Vizsgálóbizottságot hoztak létre a MOL-Tisza újvárosi üzemében történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük még 7 vannak kórházban. Az ügyben rendőrségi nyomozás is indult. Összecsapásokba torkollott a belgrádi kormány ellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen, akik előrehozott választásokat és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Zavargások voltak az államfői hivatal és a parlament körül is. A rendőrség 23 embert állított elő. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje 16 ember halálát okozva. A Krisztián Mundzsu rendezésében készült Fjord című filmnek ítélte az aranypálmát a zsűri a 79. Cannes-i filmfesztiválon. A román rendező második alkalommal nyerte el a fődíjat a világ egyik legjelentősebb filmes találkozóján. Filmje egy mélyen vallásos, konzervatív értékek szerint élő családról szól, amely Norvégiába költözik. A második legjelentősebb díjat, a nagy díjat, Andrei Zviagintyev orosz rendező Minotaurus című krimiének ítélte a zsűri. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű, a szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Gyógyító frekvenciák, mesterséges intelligencia a pedagógiában, és a drónok felelősséggel történő használata. Ez is a témánk lesz mai tudományos magazinunkban. Üdvözlök mindenkit, én Strasser Andrea vagyok, és már is belevágunk a témákba. Előtte lássuk, hogy hányféle dologgal lesz ma dolgunk. Az észt iskolákban nem tiltják, hanem tanítják a mesterséges intelligencia használatát. Ezzel biztosan fogunk foglalkozni, mint ahogy azzal is, hogy vajon gyógyító frekvencia, vagy tudományos átverés az, hogy a 432-es herces zenéknek gyógyító hatása van. Májustól számíthatunk a termetes törős darazsak feltűnésére a kertjeinkben, de vajon kell-e félnünk tőlük? Ezzel is foglalkozunk majd, és azzal is, hogy hogyan lát egy drónszem, és miben rejlik a felelősséggel való drón használat. A tudományos technológiai változásokkal együtt változhat az autóink kötelező vizsgáztatásainak is a rendje, ez is egy érdekes téma, és nem kell hantavírus világjárványtól tartanunk, ezt állítják a szakértők, ez is egy fontos téma. Afrika hamarosan ketté szakadhat, az elmúlt napokban, hetekben ez is fontos hír volt, egyébként a földrészek ketté szakadásának és vándorlásának a tudomány mai állása szerint van magyarázata. Ezzel is fogunk foglalkozni, de mindenek előtt hazai hírrel kezdünk, ahogy általában szoktuk, ugyanis magyar tudományos felfedezés hozhat áttörést a krónikus betegségek gyógyításában, adta hírül az Index tudományos rovata. Én Strasser Andrea vagyok, vágjunk is bele, és akkor kezdjük ezzel a témával. A modern orvostudomány évtizedek óta a sejtek és gének szintjén keresi a választ a rákra és más krónikus betegségekre is, miközben egy magyar kutatás szerint lehet, hogy a megoldás ennél is mélyebb rejtőzik. A deutérium megvonás köré épülő nemzetközi tudományos eredmények most már nem csupán egy vitatott elméletet, hanem egy formálódó új biológiai szemléletet rajzolnak ki, olyat, amely alapjaiban írhatja át a daganatok, a cukorbetegség, vagy akár az idegrendszeri betegségek kezeléséről alkotott eddigi képet. Az, hogy a világ vezető kutatóintézeteinek tudósai Budapesten beszéltek paradigmaváltásról, jól mutatja, hogy a magyar felfedezés már nem a periférián mozog, hanem egyre inkább a jövő orvoslásának egyik lehetséges irányává válik. No, de hogy mi volt ez a bizonyos tanácskozás? Április 22-én és 23-án Budapesten rendezték meg az 5. nemzetközi deutérium depléció konferenciát, ahol kimondottan a deutérium megvonás kutatásának legújabb eredményeiről tanácskoztak a résztvevők. De hogy értsük, hogy miről van szó, a deutérium a hidrogén egyik természetes, stabil izotópja, amely a közönséges hidrogénnel ellentétben atommagjában a proton mellett egy neutront is tartalmaz. A deutérium megvonás kutatása Somjai Gábor kutatóbiológus nevéhez fűződik, aki azt mondja, hogy többek között a cukorbetegség és a daganatos betegségek kapcsán lehet, hogy a megoldás nem a sejtek, a biokémiai folyamatok szintjén, hanem azoknál is mélyebb szinten rejlik, illetve lehet, hogy a kulcs nem egy új gyógyszerben, hanem az élet legalapvetőbb elemeinek arányában, egy a molekuláris szint alatti szabályozórendszerben keresendő. Ezt fedezte fel tulajdonképpen Somjai Gábor, aki több mint 3 évtizede vizsgálja a hidrogén izotópjának, a deutériumnak a szerepét a sejtek működésében. Tudományos eredményei új dimenziót nyithatnak a daganatgyógyászatban.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Free FM. Mellette szól.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Afrika hamarosan ketté szakadhat, egy friss kutatás szerint a föld köpenye szivárog az egyik Afrika közepén húzódó törésvonalnál.

0: Annál, amelynek kémiai összetétele alapján a zambiai melegvizes források közvetlen kapcsolatban vannak a földköpennyel, így abból a felszínre jutnak különböző anyagok. Egy aktív törésvonal nem feltétlenül jelenti azt, hogy jelentős változás áll majd be a föld külső rétegeiben, de a kutatók azért szemmel tartják a fejleményeket. A Kafue törésvonal nagyjából 2500 km hosszú, és a geológusok már egy ideje figyelik, annyira jellegzetes események zajlanak a környékén. Bár a törésvonalak egy kontinensen úgy általában nem példátlanul ritkák, azért nehéz megítélni, így megfigyelni is, hogy mikor indul meg egy kontinentális szakadás. A mostani tanulmány szerzői 8 zambiai geotermikus kútból és forrásból vettek gázmintákat, hogy kielemezzék azok kémiai összetételét, és szerintük még hasznos is lehet maga a törésvonal. Felvetették, hogy a kormányok mérlegelhetnék annak gazdasági előnyeit. A törésvonalak kialakulásának korai fázisaiban ugyanis sok geotermikus energia, hélium és hidrogén szabadul fel, így lehet, hogy érdemes lenne kiaknázni ezeket a feltörő erőforrásokat. Egyébként a földrészek ketté szakadása és vándorlása a tudomány mai állása szerint a lemeztektonika elméletével magyarázható. Ez a folyamat nem egyszeri esemény, hanem a föld belső hőjének hatására zajló, több 10 millió évig is eltartó állandó geológiai átalakulás része. A lemeztektonikai elmélet előzménye a kontinensvándorlás elmélete, amelyet számos előzményt követően Alfred Wegener fejtett ki először egybefüggő tudományos hipotézis formájában az 1910-es évek elején. Téziseit az 1915-ben kiadott A kontinensek eredete című könyvében fejtette ki. E korai elmélet szerint a kontinensek valamikor egybefüggő tömböt alkottak és darabjai később sodródtak szét. Ez a Wegener-féle elmélet évtizedekig nem vált általánosan elfogadottá, mivel nem rendelkezett megfelelő bizonyítékokkal, különösképpen arra nézve, hogy milyen erő mozgatja a kontinenseket. Az 1960-as években azonban megszületett az úgynevezett tengeraljzat szétterülés elmélete, a vulkáni tevékenység okozta óceánfenéki kéregformálódás hatásairól, amit gyakran Harry Hammond Hess nevéhez kötnek, bár először Robert S. Dietz fogalmazta meg. Ez utóbbi elmélet sokat segített a kontinensek mozgásáról szóló teória elfogadtatásában. A lemeztektonika egyébként gyorsan elfogadottá vált, miután felismerték, hogy az óceán fenéki lemezszegélyek mentén a két oldalukon fellépő azonos mágneses töltés sávjai párhuzamosan és összerendelhetően jelentkeznek.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Arany Dollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub, egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
2: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
4: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
3: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés, Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávé szerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, korrektotthon.hu, ingatlan és hitel közvetítő iroda, otthonteremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Mindez egy helyen.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
4: Tartsanak velünk!
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A tudományos technológiai változásokkal együtt változhat az autóink kötelező vizsgáztatásainak is a rendje. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, de előtte lássunk egy másik témát is. Nem kell hantavírus világjárványtól tartanunk, legalábbis ezt állítják jelenleg a kutatók. Május 11-én az utolsó utasok is elhagyták a Hondius óceán járót, amelynek fedélzetén április elején hantavírus járvány tört ki. A fertőzés elsősorban rákcsálókról terjed emberre, de a szűk térben összetömörülő embertömeg jelentősen megnövelte a járvány elburjánzásának esélyét. A megbetegedés tüneteit nehéz megkülönböztetni az influenza jeleitől, ugyanakkor a vírus jóval lassabban terjed a COVID-járványért felelős koronavírusnál, így az egészségügyi szakértők egyelőre nem helyeztek kilátásba nagy léptékű lezárásokat. A COVID világjárvány csúcspontján egyetlen fertőzött személy nagyon gyorsan sok más embert is megfertőzhetett. Ezzel szemben az andoki vírussal fertőzöttek átlagosan kevesebb, mint egy másik embert fertőznek meg. Ugyanakkor az olyan zárt terek, mint a hajók, nyilván felgyorsíthatják ezt a folyamatot. A hantavírus típusai egyébként minden földrészen megtalálhatók, de a fertőzéses esetek meglehetősen ritkák. Az Egyesült Államokban előforduló törzsek, köztük az andoki vírus, jellemzően hantavírusos tüdőszindrómát, azaz légzőszervi betegséget okoz. A fertőzöttek halálozási aránya 35%. Bizonyára mindenki hallott róla, hogy a holland utazás szervező cég hajója április 1-én indult útnak Argentínából Európa irányába, és 10 nappal később halt meg a vírus első áldozata. Mire az óceánjáró megérkezett a Spanyolországhoz tartozó Tenerife szigetére, a fertőzésbe további 2 utas is belehalt, míg a közbelső állomásokon többeket evakuáltak. Térjünk át a másik témára. Egészen más téma, ahogy a tudományos technológia változik, fejlődik, ezzel együtt változhat akár az autóink kötelező vizsgáztatásainak is a rendje. Hívja fel a figyelmünket a PCV Plus. A modern autók egyre több vezetéstámogató rendszerrel érkeznek, ám ezek eddig nem képezték a rendszeres vizsgálat részét. A jövőben azonban olyan elemek is bekerülhetnek az ellenőrzési listába, mint a légzsákok vagy az automatikus vészfékrendszerek, hogy valóban azt a biztonsági szintet nyújtsák, amit ígérnek. Emellett az elektromos és hibrid járművek sajátosságaihoz igazodó új vizsgálati pontok is megjelenhetnek. Környezeti szempontból is szigorodhat a rendszer azáltal, hogy a részecske szám és a nitrogén-oxid kibocsátás mérése is bekerülhet a vizsgálatok közé, bár ennek alkalmazását a tagállamokra bíznák az Európai Unióban. Ugyanígy hangsúlyosabbá válik a visszahívások kezelése is, tehát ha egy jármű nem esett át egy kötelező javításon, az akár a műszaki vizsga sikertelenségét is jelentheti. Külön figyelmet kap a kilométer-óra manipuláció elleni fellépés. Van már egy javaslat az Európai Unióban, ezek szerint a szervizeknek rögzíteniük kellene a járművek futás teljesítményét, míg a gyártók a csatlakoztatott autók adatait nemzeti adatbázisokba töltenék fel. A kisebb műhelyek terhelésének csökkentése érdekében ez a kötelezettség csak az 1 óránál hosszabb javításokra vonatkozna, és a motorkerékpároknál is behozhatnak új szabályokat, a 125 köbcenti feletti járművek esetében kötelezővé válhat a rendszeres műszaki vizsga, beleértve az elektromos hajtású modelleket is.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ha végre itt a nyár, a Jászberény Állat és Növénykert zótábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberény Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
6: Újra érkezik a harmadik Mindegy Fesztivál Jászberénybe. 3 nap inspiráció, közösségi élmény és valódi feltöltődés a rohanó hétköznapok helyett. Több mint 30 előadás, workshop, jóga, koncert és önismereti program vár rád a Jászság szívében. A családokat gyermekprogramokkal és vidám lufi bohóccal is várjuk. Június 5-e, 6-a, 7-e. Mindegy Fesztivál, ahol végre magadra is jut idő. Részletek és jegyek a Mindegy Fesztivál oldalán.
7: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
8: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
3: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret, az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét minden napján. Tápió Lent Kft. Gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles mosoda már Jászberényben is. H. Autocenter, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház, minőségi bútorok elérhető áron.
9: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
8: Tartsanak velünk!
10: Ez volt a reklám.
11: A Trio FM hírei.
12: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Ismét Kijevet támadták drónokkal az oroszok. Két könyvet is örökbe fogadott Krasznahorkai László. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Heves rakéta és dróntámadás érte Kijevet az éjszaka. Az orosz csapásban egy ember meghalt, 20-an megsebesültek, közölték ukrán tisztviselők. 40 épület, köztük egy iskola és egy kollégium megrongálódott, több helyen keletkezett tűz. Vitali Klicsko, a főváros polgármestere arra szólította fel a város lakóit, hogy vasárnap kora reggel maradjanak a menedékhelyeken. Az ukrajnai orosz támadásokra reagálva a szomszédos Lengyelországban riadókészültségbe helyezték a légvédelmet és katonai repülőgépek szálltak fel. A magyarok békét akarnak Ukrajnában. Erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza párt választási ígéreteinek megfelelően a családok 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt arról, hogy az előző kormány költségvetésében több tételt nem szerepeltettek. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, három nagyobb összegről van szó, ami összesen 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Az egyik az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a másik a Budapest-Belgrád vasútvonal már elvégzett munkáinak csaknem 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költsége. Örökbefogadott két kötetet a Szegedi Somogyi Könyvtár gyűjteményéből Krasznahorkai László. A több mint 20 éve indított kezdeményezésben a város díszpolgárai választhatnak ki néhány kötetet, amelyek kapcsolódnak munkájukhoz, érdeklődésükhöz. A Nobel-díjas író Thomas Pynchon Ellenfényben című könyvéről elmondta, abban szegedi helyszín is szerepel. A másik mű, amit választott, Timon Sámuel 1735-ben megjelent, a Tiszáról és mellékfolyóiról szóló kötet. Pünkösd vasárnap van, ma és holnap pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Májusban jelennek meg általában a kertjeinkben az óriás darazsak, de vajon kell-e félnünk tőlük? Ezzel folytatjuk hamarosan. Előtte viszont egy egészen más téma, ha nem is mindegyik, de majdnem minden második tudományos magazinunkban téma a drónok világa. Egyre inkább a mindennapjaink részévé válnak a drónok, és egyre több profi, valamint amatőr fotós fedezi fel bennük a különleges nézőpontok lehetőségét. A drónokat ma már nagyon sok iparág alkalmazza, a mezőgazdaságtól egészen a hadiparig, miközben a fotóriporterek egyik kedvenc eszközévé is vált. A drónfotózás, mint vizuális alkotás, nagyon izgalmas terep, hiszen az ember hozzá van szokva ahhoz a nézőponthoz, amelyből a világot szemléli, de egészen más ennek fölébe kerekedni, akárcsak ha egy repülőn ülnénk. Ugyanakkor a drón használat mindig komoly felelősség, írja a National Geographic, főleg ha az ember természetes közegben, állatok közelében dolgozik, ugyanis a drónok óhatatlanul zavarást is jelentenek a megfigyelni kívánt állatok számára. Az eszköz hangja önmagában riasztó hatást válthat ki, egyes állatok akár felülről érkező ragadozónak is tekinthetik a gépet, ez stresszreakciót és menekülést válthat ki belőlük. Például különösen érzékeny fajok az ilyesfajta zavarásra a ragadozó madarak, amelyek tojásaikat hátrahagyva elhagyhatják a fészküket, vagy akár meg is támadhatják a drónt, ami sérüléshez vezethet. Ezen kívül a vizes élőhelyeken összegyűlt nagy madárcsapatok is hátrahagyhatják a biztonságot nyújtó éjszakázó területüket, ha megzavarja őket egy drón, de még a vadlovak is eleinte féltek a drón zajától, elfutottak, igaz, idővel megszokták a jelenlétét, állítják a kutatók. Minden esetre érdekes ez a kettőség, ugyanis a kutatók mindig azt mondják, hogy megfigyelni viszont szükséges, akár drónnal is, mert csak azt tudjuk megvédeni, amit ismerünk. Lépjünk át a másik hírre is, amit ígértem. Általában májusban jelennek meg a kertjeinkben, illetve májustól azok az óriás darazsak, amelyektől biztos vagyok benne, hogy többen vagyunk, akik félünk, hirtelen, ha megjelennek főleg, és ha hangosan döngicsélnek, azt sem szeretjük, de vajon kell-e félni tőlük? A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleménye arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok az emberekre és a házi állatokra egyáltalán nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani például a cserebogár szaporulatot is. Ártalmatlanságuk miatt a Magyarországon élő fél tucatnyi faj írtása teljesen felesleges, ráadásul az óriás törös darázs védett, és elpusztítása éppen ezért törvénytelen is, természetvédelmi értéke is van. 50 ezer forint darazsanként. Tudtuk ezt? Szerintem sokan nem. A törös darazsak egyébként jellemzően termetes rovarok, az óriás törös darázs nősténye például közel 5 cm-es is lehet, egyben kontinensünk legnagyobb hártyás szárnyúja is. Persze az is nagyon fontos, hogy ezeket a rovarokat ne tévesszük össze a jellegzetesen fekete-sárga mintázatukkal jól elkülöníthető társas darazsakkal, köztük alódarázzsal. Ami a törös darazsakat illeti tehát, ne féljünk tőlük májustól a nyár végéig, tömegesen szoktak feltűnni, a talajhoz közel jellegzetesen lassan repülnek. Ha idegenkedünk a rovaroktól, nyugodtan menjünk tovább, de ha természetbúvárként olyan szerencsében van részünk, hogy láthatunk egy ilyen rajzást, érdemes leülni a közelben és megfigyelni ezeknek a fogyatkozó és érdekes óriásoknak az életét, írja a National Geographic.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Vajon tényleg van gyógyító ereje, vagy átverésről van szó? Hányféle dologgal kapcsolatban tesszük fel egyre többször és egyre több területet illetően ezt a kérdést, igaz? A szakértők mindig azt mondják, fontos, hogy az adott kérdésre tudományos választ tudunk-e adni. Nézzünk meg most egy ilyen területet. Létezik ugyanis egy olyan hangfrekvencia, amelyről azt mondják, hogy kulcsként nyitja meg a mély relaxáció és az univerzummal való harmónia kapuját. A 432-es hercről van szó, egy olyan hangolási szabványról, amely a zenehallgatást spirituális és gyógyító élménnyé emeli, legalábbis a benne hívők ezt állítják róla. No, de nézzük meg, hogy mit mond a tudomány mai állása mindenről. A modern koncerthangolás standardje az A hangra 440 herc. A 432-es herces alternatíva ettől alig észrevehetően mindössze 8 herccel mélyebb. A vita egyébként nem új keletű, és a kérdés mindig az, hogy a 432-es herc körüli felhajtás csupán egy jól csengő mítosz, vagy valódi tudományos alapja is van. A 432-es herces zene hívei szerint ez a frekvencia tehát a természet rezonanciája, egyfajta kozmikus összhang, amely csökkenti a stresszt és elősegíti a mentális tisztaságot. De mit mutatnak vajon a laboratóriumi mérések? Nos, egy kis létszámú 33 fős vizsgálat során a résztvevők ugyanazt a zenét hallgatták 440 és 432 herces hangolásban is. Az eredmények azt mutatták, hogy a 432 herces verzió mellett a pulzus szám átlagosan közel 5 ütés per perccel csökkent, bár a vérnyomásra gyakorolt hatás nem volt statisztikailag jelentős. A kutatók azonban óvatosságra intenek. A kis mintavétel és a kísérlet korlátai miatt nem zárható ki, hogy az eredményt nem a frekvencia, hanem a résztvevők elvárásai vagy a zene általános relaxáló hatása okozta. Sandra Garrido zenepszichológus szerint a nyugtató érzést valószínűleg nem egyetlen varázsszám és frekvencia váltja ki, hanem a zene általános jellemzői, mint például a lassú tempó, az ismétlődő ritmus és a halk dinamika. A mélyebb hangmagasságot agyunk a nyugodt, relaxált emberi beszédhanggal társíthatja, így a kissé alacsonyabb hangolású zene szubjektíven is békésebbnek tűnhet. Emellett a szakértők azt is állítják, hogy a történeti háttér is árnyalja azért a képet, ugyanis a 432-es hercet gyakran ősi frekvenciaként emlegetik, ez azonban a tudomány magyarázói szerint anakronizmus, mivel a herc mint mértékegység modern találmány, és a pontos frekvenciamérés csak a 19. században vált lehetségessé. A ma szabványos 440 Hz is csak 1939 körül szilárdult meg, előtte a hangolás városonként és zenekaronként is eltérő volt. Ezek tehát a tudományos közösség magyarázatai. Szkepticizmusukkal szemben a 432 Hz köré egyébként mára már virágzó wellness iparág épült, a közösségi médiában pedig elárasztanak bennünket a gyógyító frekvenciákról szóló tartalmak. Viszont nagyon kevés szilárd tudományos bizonyíték támasztja alá ezeket az érdekes új elképzeléseket, jegyzi meg dr. Robert Bilder neurológus is. A konklúzió tehát az, hogyha valaki a 432-es herces zenét kellemesebbnek, pihentetőbbnek érzi, az egy teljesen legitim, esztétikai preferencia. De a jelenlegi bizonyítékok alapján hiba lenne azt gyógyító terápiaként kezelni. A 432 herc tehát esztétikai választás, nem bizonyított orvosi terápia. Állítja a tudomány mai állása.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak. Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: frissautó.hu.
6: Minden, ami az autódhoz kell.
5: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
6: csajos cuccok.
5: Mindened az autód.
6: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
5: frissautó.hu. Itt vagy már.
6: Motorosoknak is.
7: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
8: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Túri Pince és Rendezvényház. Egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkezők áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
9: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
7: Tartsanak velünk!
10: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Jó FM. Mellette szól.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön még az a hír, amit a mesterséges intelligenciával kapcsolatban ígértem. Az észt iskolákban fogunk körülnézni a következőkben. Ott ugyanis nem tiltják, hanem tanítják a mesterséges intelligencia használatát. Észtország azzal próbálja újra gondolni az oktatás jövőjét, hogy nem kitiltani akarja a mesterséges intelligenciát az iskolákból, hanem éppen ellenkezőleg a tanulási folyamat középpontjába helyezni azt, írja az sg.hu. Az ország vezetése szerint a generatív mesterséges intelligencia nem olyan technológia, amelyet a diákoktól távol kell tartani, hanem olyan eszköz, amelyet meg kell tanítani, helyesen használni. A kezdeményezés élén egyébként Krisztina Kallas áll, az észt oktatási és kutatási miniszter, aki szerint teljesen hibás megközelítés az AI elleni harc az iskolákban. Úgy véli, hogy ha az oktatási rendszerek egyszerű tiltásokkal próbálják távol tartani a technológiát, az végső soron a diákok gondolkodási képességeinek romlásához vezethet. Az elképzelés annyira előre haladott, hogy Észtország konkrétan kötött egy együttműködést Sam Altman OpenAI vállalatával. A program célja, illetve az együttműködés célja, hogy egy testre szabott oktatási mesterséges intelligencia platformot vezessenek be az észt középiskolákban. Az elképzelés európai szinten tulajdonképpen az egyik legambíciózusabb mesterséges intelligencia alapú oktatási kísérletnek számít. Egyébként Észtország régóta nyitott az új technológiák iránt. Az Eurostat adatai szerint 2025-ben az ország vállalatainak 23,4%-a használt valamilyen AI rendszert, ami meghaladja az Európai Unió 20%-os átlagát. És ha jobban belegondolunk, Tallinn, Észtország fővárosa, korábban is számos technológiai innováció bölcsője volt. Innen indult például a Skype, és itt működik a Bolt közlekedési és ételkiszállító platform is, valamint a személy azonosság ellenőrzéssel foglalkozó Verif is. No, de visszatérve az AI-ra és az OpenAI-ra, a vállalat világszerte próbál egyébként megállapodásokat kötni kormányokkal, annak érdekében, hogy növelje a mesterséges intelligencia jelenlétét az oktatásban. Görögország és Szlovákia szintén együttműködik a ChatGPT fejlesztőjével, hogy testre szabott generatív mesterséges intelligencia chatbotokat vezessenek be az iskolákban. Ugyanakkor az észt modell egy olyan időszakban jelenik meg, amikor Európa szerte egyre hevesebb vita zajlik a gyerekek képernyő idejéről. Több ország korlátozná az okostelefonok használatát az iskolákban, és egyre több helyen merül fel az online életkor ellenőrzés ötlete is. Az észt oktatási miniszter szerint a politikusok gyakran rossz kérdésekre koncentrálnak, nem a képernyő előtt töltött idő mennyisége a lényeg, mondja, hanem az, hogy mi a célja és mi a pedagógia stratégiája a képernyő használatra. Szerinte a korábbi digitalizációs programok sokszor azért vallottak kudarcot, mert az iskolák egyszerűen csak tabletekre költöztették a tankönyveket és a munkafüzeteket is, anélkül, hogy újra gondolták volna a tanítás módszereit. A miniszter így most egy vegyes modell mellett érvel, ebben a diákok továbbra is kézzel írnak és jegyzetelnek, mert ezek fontos szerepet játszanak a memória fejlődésében, viszont a digitális eszközöket és így az AI-t is tesztelésekre, visszajelzésekre fogják használni. Egyébként az észt oktatási miniszter ebben a témában kifejtett gondolataiban saját gyerekkorát is felidézte, amelyet még a szovjet rendszerben töltött. Azt mondta erről az időszakról, hogy tőlük akkor mindent tiltottak, ezért a napjaik nagy részét mindig azzal töltötték, hogy hogyan lehet kijátszani ezeket a tiltásokat, ez az időszak pedig sokunk számára szintén ismerős lehet. Ezzel a hírrel mai tudományos magazinunk végére értünk, sok érdekességgel volt dolgunk. Találkozzunk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jászsági Ingatlan Centrum Kft. Ingatlan, pénzügyi, jogi tanácsadás, profizmus és komplexitás Jászberény belvárosának szívében a Városháza mellett. 10 éve az önök szolgálatában. Keressenek bennünket személyesen vagy honlapunkon a www.jászságingatlan.hu-n.
3: Ha végre itt a nyár, a Jászberény Állat és Növénykert zootábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zootábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
4: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
3: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromontőrin Kft. Acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Becsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
4: Tartsanak velünk!
6: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
7: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Oklevelet kapnak a legszebb nevű települések polgármesterei. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéga vagyok. Heves rakéta és dróntámadás érte Kijevet az éjszaka. Az orosz csapásban egy ember meghalt, 20-an megsebesültek, közölték ukrán tisztviselők. 40 épület, köztük egy iskola és egy kollégium megrongálódott, több helyen keletkezett tűz. Az ukrajnai orosz támadásokra reagálva a szomszédos Lengyelországban riadó készültségbe helyezték a légvédelmet és katonai repülőgépek szálltak fel. A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Az államtitkárok névsora a mai magyar közlönyben jelent meg, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Hozzátette, az államtitkárok névsora mutatja, hogy a Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. A közlekedési és beruházási miniszter részleteket közölt arról, hogy az előző kormány költségvetésében több tételt nem szerepeltettek. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, három nagyobb összegről van szó, ami összesen 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Az egyik az autópályakoncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja, a másik a Budapest-Belgrád vasútvonal már elvégzett munkáinak csaknem 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költsége. Ma veszik át az oklevelet a legszebb nevű települések polgármesterei a Szentendrei Skanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voks érkezett. A legtöbbet csak nem 350 ezeret Újszent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban lesz a legszebb település neveink című könyv bemutatója. A kötetben 40-40 haikó olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. A legszebb település nevek listája az enyelv.hu oldalon olvasható. Pünkösd vasárnap van, ma és holnap pünkösd hétfőn a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
7: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. Az szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: És most kapcsoljuk a Trio FM kunyháját.
1: Ez a Zamat.
0: Zamat.
2: 97.7 Trio FM mellettet szól, és benne már is indul a Zamat. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok. Ma egy kimondottan illatos alapanyagot fogunk használni az ételek elkészítéséhez. Imádom az ehető virágokat. Ezeknek mindnek nagyon különleges, megfoghatatlan és megfogalmazhatatlan ízük van. Valahogy úgy lehet leírni az ehető virágok ízét, hogy illatos ízük van, és nem hasonlíthatók semmihez. Az ibolyának ibolya íze van, a rózsának rózsa íze, a levendulának levendula íze. Tényleg nem tudok semmit mondani, amivel össze lehetne hasonlítani, mert nem vaníliások, nem savanykásak, nem kimondottan édesek, nagyon különlegesek. És hát egészen különleges dolgok készíthetők velük. A rózsából például főzhetünk krémeket, vagy teját ízesíthetünk velük, a levendulából akár zselé is készülhet, a pittypanggal feldobhatunk salátákat, az akácvirággal ízesíthetünk gyümölcslevest, vagy készíthetünk belőle likört, az orgona kandírozva fantasztikus csemege, az ibolyából pedig varázslatosan finom fagylaltot is lehet készíteni. De az abszolút kedvencem az ehető virágok közül, az a bodza. Ma erről lesz szó gasztromagazinunkban. Bízom benne, hogy velem tartanak. Kellemes rádiózást!
3: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

akarja. Ez a Trio FM és a Jássa kedvencei közt itt a Zamatban az ehető virágok közül bodzából készítünk finomságokat. A bodza nagyon különleges utat tett meg máig, hiszen volt növények királynője, tündérek lakhelye, majd később rossz hírekelt, hiszen terjedni kezdett, hogy Júdás éppen egy bodzafára kötötte fel magát, és mondják, hogy még a füle is ott maradt, utalván ezzel a bodzafán gyakran megjelenő Júdás fülgombára, ami egyébként ehető és tényleg fülalakú, de azt is tartotta a bodzáról a néphagyomány, hogy nem jó alatta elaludni, mert elvarázsolja az embert, mármint a bodzabokor, de emellett véd a gonosztól, illetve Európa nagy részén azt tartják, hogy véd a villámcsapástól is. Ettől azonban eltérő a helyzet nálunk, ugyanis a magyar hagyomány szerint oda csap a villám, ahol a bodza nő. Ezért elődeink nem igazán szerették a ház mellé ültetni. És van egy olyan babona is, hogyha valaki kivágja a bodzabokrot, akkor azt szerencsétlenség éri. És ha már a bodza bűverejénél tartunk, hát ne feledjük el azt sem, hogy a Harry Potterben az a bizonyos varázspálca, ami a halál erekéi közé tartozik, bodza ágból készült. Nos, hogyha bodzából szeretnénk ételeket vagy italokat készíteni, hát olyan szerencsénk van, hogy egy évben kétszer is megtehetjük ezt, hiszen tavasszal nyár elején a virága, nyár végén, ősz elején pedig a bogyója az, amit felhasználhatunk. Úgyhogy ne használjuk el az összes virágot, várjunk a bogyók megjelenésére is. Azonban arra különösen ügyeljünk, hogy hol szedjük le, akár a virágot, akár a bogyót, mert bármilyen csábító és a városban utcaszélen illatozó bokor, abból ne fogyasszunk, hiszen a kipufogó gázok miatt többet ártunk vele, mint használunk. Inkább erdőben, a forgalomtól a lehető legtávolabbi ponton szedjünk bodzát. Kevesen tudják, de sajnos az sem mindegy, hogy melyik fajtát fogyasztjuk el, ugyanis hazánkban két faja is él ennek a növénynek, viszont az egyik enyhén mérgező hatású. A gyalogbodza vagy földi bodza bogyója hasmenést, de akár látási zavarokat is okozhat. A fekete bodza a jó. A két faj között egyébként látványos a különbség. Az ehetőnek lefelé csüngenek a virágai, alázatosan a föld felé hajol, míg a gyalogbodza felfelé ágaskodik, büszkén, kevélyen az égre mered. Hogyha megjegyezzük, hogy az alázatos, a fogyasztható és a kevény nem, akkor simán különbséget tudunk tenni a kettő között. Azt fogyasszuk el, amelyik fejet hajt előttünk. Viszont a tilalom csak a bogyóra vonatkozik, a virága a gyalogbodzának is fogyasztható. A bodzát egyébként már az ókori orvosok is ismerték, például Hippokrátész is javasolt a gyógyításra. Régen a szegény ember patikájának hívták, székrekedésre, szemgyulladásra, vértisztításra, fájdalomcsillapításra, vízhajtásra, de köhögés esetén is ajánlották a fogyasztását, a bodzateját meghűlés esetén izzasztószerként és immunrendszeri serkentőként is ajánlott fogyasztani, bogyós terméséből pedig lekvárt, vagyis csetét lehet főzni, ami savanykás ízű, és orvosolja például az emésztési problémákat. A bodza leveléből pedig szintén lehet teját készíteni, ez a reumás fájdalmakra ajánlott, de lázcsillapításban is hasznát vehetjük. És hogy milyen finomságok készíthetők a bodzából, na hát ennek járunk ma utána, úgyhogy jegyzetfüzeteket előkészíteni, aztán irány a konyha. Wow.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Zama! Zamat! A Trio FM gasztromagazinja Kiskatával!

Itt a Trio FM-en a Zamatban ma bodzából készítünk finomságokat. Ugye sokfelé már virágozni kezdett a bodza. A bodza virágzás egyébként május közepe táján kezdődik és egészen június végéig elhúzódik. A bodza virágból pedig nagyon finom dolgokat tudunk készíteni. Például, és talán ezt ismerik a legtöbben, bodza szörpöt. Ez egy fantasztikusan, kellemesen frissítő, lenyűgöző ízű limonádé alapanyag lehet. 35-40 darab bodza virágra van hozzá szükségünk, valamint másfél liter vízre, 3 darab citromra és cukorszirupra. A cukorszirupot 1 liter vízből, 1 kiló kristálycukorból és 1 tejáskanálnyi étkezési citromsavból készítjük el. A bodza virágokat leszedegetjük a szár részről, majd beletesszük egy jó nagy tálba, hozzáadjuk a felkarikázott citromot és ráöntjük a másfél liter vizet, majd letakarjuk egy tiszta konyharuhával és legalább egy napig áztatjuk. Majd amikor lejár a 24 órás pihenőidő, akkor készítünk egy cukorszirupot, ehhez összeforraljuk a vizet és a cukrot, és ehhez öntjük hozzá az átszűrt bodzalevet. Forráspontig melegítjük, belekeverjük a citromsavat, és gyakorlatilag kész is vagyunk. Ebből a mennyiségből egyébként 2 liter szörp készül, úgyhogy így készítsük elő a szörpös üvegeket. Amikor felforra bodza szörpünk, már zárjuk is el alatta a lángot, és azonnal átöntjük a szörpös üvegekbe, és már csavarjuk is rájuk a kupakot, 5 percre fejtetőre állítjuk, majd egymás mellé rakjuk őket, jól bebugyoláljuk konyharuhába vagy törölközőbe, és így száraz dunstban hagyjuk őket kihűlni. Hogyha kihűltek, akkor pedig már mehetnek is akár a kamrapolcára, akár a hűtőbe, a forró nyári napokon pedig elő lehet venni, és szódával vagy tésztavézzel, jégkockával, egy-két mentalevéllel ízesítve már lehet is fogyasztani a bodzás limonádét. Váljék kedves egészségükre!

97.7 Trio FM mellettet szól, önök a Zamatot hallgatják, benne pedig a bodza a mai témánk. De ez abból a szempontból is érdekes növény, hogy rengeteg babona kapcsolódik hozzá. Képzeljük, Írországban például azt tartják, hogy a boszorkányok nem seprűn, hanem bodza ágon lovagolnak. A rossz szellemek pedig időről időre a bodza bokrok alatt gyűlnek össze éjszakánként, úgyhogy különösen a gonosz járó napokon nem tanácsos a bodza bokor közelébe menni. Erre azért nem árt odafigyelni. A bodzából nem csak szörpöt, limonádét, likört, lekvárt tudunk készíteni, de akár levest is főzhetünk vele. Én most egy mézes bodza leves receptet hoztam önöknek, de hogyha szeretik a tejlevest, akkor javaslom próbálják ki egyszer úgy, hogy úgy készítik el, hogy 2 tenyérnyi virágot beletesznek ebbe a levesbe. Ugye 1 liter tejet elkezdünk melegíteni, édesítjük vaníliás cukorral, beletesszük a bodza virágot, hagyjuk, hogy felforjon, aztán levesszük a tűzről, hagyjuk kihűlni, leszűrjük, és már lehet is fogyasztani. No de lássuk a mézes bodza levest. Ez vajon hogyan készül? 6 deci vízre van hozzá szükségünk, illetve 5-10 darab tenyérnyi bodza virágernyőre. Ugye nagyon kevés a víz, és ehhez az 5-10 virág soknak is tűnhet, meg hát kérdés az, hogy akkor most 5-5 vagy 10-et használjunk, ez annak a függvénye, hogy mennyire szeretnék intenzívre a bodza ízt. Hogyha gyengén bodza ízű levest szeretnének, akkor elég az 5 virág, de hogyha erősítenének az ízhatáson, akkor nyugodtan 10 virágig el lehet menni. Emellett szükségünk van még 5-6 evőkanálnyi mézre, szerintem az akácméz a legtökéletesebb választás, és használunk még 1 deci bodzaszörpöt vagy bodzaszirupot, amit az imént már elkészítettünk, 2 deci tejszínt, 1 csomag vaníliás pudingport, és kell még 2 tojás sárgája, 1/2 citrom, 1 csipet só, mert só mindenbe kell, és hogyha szeretik, akkor egy maréknyi mazsora is mehet bele. A 6 deci vízben feltesszük a felkarikázott citromot és a megtisztított, megmosott bodzavirágokat főni. Felforraljuk, aztán elzárjuk alatta a lángot, és körülbelül 1 órát hagyjuk hűlni. De minél többet áll, annál jobban összeérnek az ízek. Közben a tojás sárgáját a pudingporral, a mézzel és a tejszínnel, valamint a bodzaszörppel csomómentesre keverjük, aztán leszűrjük a bodzalét, felmelegítjük, majd a pudingos keveréket beleöntjük, és kellő sűrűségűre főzzük. Adunk hozzá egy csipet sót, és hogyha szeretnének, akkor akár mazsolát is tehetnek bele. És hogyha mindezzel megvagyunk, akkor már el is készült a levesünk. Egy alapvetően édes, picit savanykás, nagyon illatos leves lesz a végeredmény, ami jól fog esni, akár langyosan, de hidegen még finomabb. Egészségükre!

0: A helyi közélet és kultúra színtere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület Jászberényben, a Szatmári Rendezvényházban megtartott díjátadó ünnepi esten. A rendezvényen olyan emberek munkáját ismerték el, akik munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és emberi tartásukkal sokat tettek a Jászságért és a térség határain túlmutató kapcsolatokért. Dr. Réde István, az egyesület elnöke.
2: Klub életében az egyik legnagyobb létszámú rendezvény a mai, ami azért érdekes és fontos, mert hogy nagyon sokan elfogadták a meghívást, részben a 30. születésnap kapcsán, részben pedig azért, mert a klub által alapított kitüntetések, elismerések egyre nagyobb presztízzel bírnak. Én nagyon örülök ennek természetesen, mert ezért próbáltuk a 3 évtizedet úgy végigvinni, a kezdeti évek összekovácsolódását követően, hogy egy olyan közösséget alkossunk, aki képes egy önfejlesztésre, és képes adni ennek a térségnek, amit Jászságnak hívunk, és képes adni azoknak a vállalkozásoknak, akik itt dolgoznak, itt élnek, és ezen keresztül az itt élő embereknek.
1: A jubileumi eseményen dr. Réde István felidézte a Jászberényi Menedzser Klub elmúlt 3 évtizedét, amely 1996-ban 17 alapító taggal indult el. Mint fogalmazott, az első időszak az útkeresésről szólt, majd számos kihívással néztek szembe a jászsági gazdaság élet szereplői.
2: A 3 évtized alatt nagyon sok kihívással kellett szembenézni. Az, amikor ezek a programok ismétlődtek és együtt voltunk, ez azt bizonyítja, hogy ennek a közösségnek van ereje. Képes összetartani, képes együtt gondolkodni, együtt dolgozni. Nyugodtan visszamehetünk 1996-ig, mert hogy a 2000-es évek eleje, azok a változások, az uniós csatlakozás, később a pénzügyi válság, aztán folytathatnám a Covid-dal, és csak 3-at emeltem ki, de rendszeresen olyan változások vettek bennünket körül, amire válaszolni kellett, és nem engedtük el egymás kezét, együtt voltunk, és képesek voltunk jól érezni magunkat, és képesek voltunk közösen válaszokat találni. Talán még haladtunk is valamire. Vannak folyamatok, amire figyelni kell. Annak kell mindig készen állnunk, hogy tudjunk alkalmazkodni, és az elmúlt 6-7 évvel elég jól megtanított bennünket.
1: Dr. Réde István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnöke rádiónak adott interjújában rámutatott, a legfontosabb feladatuk, hogy megalkossanak egy olyan cégkultúrát, amely minden korosztály számára vonzó lett, és előre viheti a vállalkozásokat és a jászság gazdaságát is.
2: Azon kell sokat dolgoznunk, hogy egy olyan magatartást, egy olyan cégkultúrát alkossunk meg, ami minden korosztály számára vonzó. Ha ezt meg tudjuk oldani, ahhoz elsősorban meg kell érteni a korosztályokat, meg kell érteni a gondolkodásbeli különbségeket. Nem cáfolni, dacolni, nem tudom, ellenállni kell, hanem sokkal inkább az kell, hogy ebből a megértésből egy olyan építkezést megcsinálni, megvalósítani, ami előre viheti a vállalkozásokat, előre viheti ezt a térséget. Én azt gondolom, hogy biztosan, hogy van megoldás. Ugye járok egyetemre oktatni, találkozom fiatalokkal rendszeresen. Én beszélgetek velük. Ők is meg akarnak bennünket hallgatni, viszont azt kérik, azt várják, hogy mi is értsük meg az ő gondolkodásunkat. Ha ez megy, akkor a gazdaság fejlődni fog. Ez a legfontosabb feladat.
1: A Jászsági Menedzser Klub Egyesület jubileumi rendezvényén Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondott köszöntőt, beszédében párhuzamot vont a Jászkor redemció és az egyesület térségben betöltött szerepével.
3: Redemció nem csak egy történelmi tett, egy történelmi pillanat, hanem sokkal több annál. Öröksége van, és itt van közöttünk nap mint nap, és szerintem az egyik leginkább kézzelfogható öröksége az a Jászsági Menedzser Klub. Hogy miért mondom ezt? Két okból. Az egyik ok az, hogy a legkülönbözőfélébb emberek tudtak összefogni egy közös célért. Azért, hogy segítsék egymást, segítsék a térséget, segítsék a gazdaság fejlődését, még akkor is, hogyha nem volt senki, aki segítsen nekik. Ők ezt saját kezükbe vették, és már 30 éve végzik, ez óriási eredmény. De azért is óriási eredmény, mert nem csak saját céljaikat szeretnék ezzel támogatni, nem csak egymás is saját vállalkozását szeretnék fejleszteni, hanem adni is akarnak. Adni akarnak a szűkebb, vagy éppen tágabb közösségüknek, vagyis mondjam, hogy húzzon haza a szívem és Jászberénynek. Mert hogy ahogy a redemcióban őseink adtak 1000 katonát az országnak, hogy megvédje a szuverenitását, úgy a Menedzser Klub pedig ad a városnak, amikor és amit csak tud, és nem véletlenül köszönte meg a város ezt a város mecénása díjjal. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ez az együttműködés legyen töretlen, ez az együttműködés bővüljön, tegyünk nagy dolgot közösen véghez. Jászberény városa, amit tud, maga erejéhez mérten ehhez hozzá fog tenni jövőben is.
1: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője is köszöntötte a 30 éves fennállását ünneplő Jászsági Menedzserklubot és a rendezvény meghívott vendégeit.
3: Én annak örülök, hogy most itt lehetek, és röviden szólhatok néhány mondatot. Én, mint ahogy mondtam a kampány során is, én alapvetően rendőr voltam, és a gazdasághoz nem igazából értek, de úgy látom, hogy van itt néhány nagyon jó szakember, aki viszont ért a gazdasághoz, és ha megengedik, keresni fogom a társaságokat és a szakértelmüket, én ezt tudom ígérni.
1: A jubileumi ünnepségen rangos elismeréseket adtak át. A Berecki Sándor díjat első alkalommal Sas István, a Jászsági Menedzserklub Egyesület elnökségi tagja, és Jakab István, az erdélyi Szent György Menedzserklub tagja kapta azért a határon átívelő kiemelkedő munkáért, amelyet a Jászság és Maros megye széleskörű kapcsolatrendszerének kialakítása és fejlesztése érdekében végeztek. Sas Istvánt hallják.
4: Ez a Berecki Sándor díj számomra különösen kedves. 30 éve ismertem meg Sándort. 30 éve volt először a Jászberényi, akkor még Vasas kórus Maros-Szentgyörgyön. Akkor művelődési központban ugye dolgoztam, természetesen mint kultúros kapcsolódtam ehhez a csoporthoz, megismertem azt az embert, aki a ottani kórusnak a motorja volt, utána számtalanszor eljött ő Jászberénybe, és őt nem csak a kultúra érdekelte, hanem érdekelte a gazdaság. Barátság alakult ki közöttünk, és a Sándor, amikor itt járt Jászberényben, akkor el kellett vinni a menedzserklubba, el kellett vinni a kertbarátklubba, el kellett vinni Budapestre, megnézni bizonyos vállalkozásokat, és hát természetes módon, amiben én tudtam neki segíteni, azt mutattam föl. Amit mutattam föl, a Jászsági Menedzserklubot. És ez az ember azt mondta egyszer, hogy ha ő még egyszer születne, akkor azt mondaná, hogy legyen két szíve, és az egyik szíve az biztos, hogy Jász lenne. Ma azt a díjat kaptam, amit Berecki Sándorról neveztek el. Arról az emberről, aki fáradhatatlan volt, örülök annak, hogy a mi elnök urunknak jutott eszébe, hogy egy Berecki Sándor díjat kellene alapítani. Külön megtiszteltetés, hogy elsőként kaphatom egy Marosvásárhelyi kollégával ezt a díjat. Berecki Sándor megérdemli, hogy ilyen módon is a neve fönnmaradjon a jövőben.
1: Berecki Sándor díjban részesült Jakab István, a Szent Georgius Menedzserklub közösségének aktív és meghatározó tagja.
5: Ez egy óriási meglepetés számomra, elsősorban azért, mert olyan emberektől kaptam, elsősorban is ugye egy emlékdíj. Berecki Sándor, aki ennek a mi menedzserklubunknak mozgatórugója volt, alapító tagja, és az ő emlékére alakult ez a díj, és rémiumban olyan emberek voltak, akik, hát nem azt mondom, hogy versenytársak, de azért mindig ugye üzletemberek között van egy kis versengés, és ők tiszteltek meg azzal, hogy nekem ítélték ezt a díjat.
1: Jakab István elmondta, egyesületükben kiemelt hangsúlyt helyeznek a fiatal vállalkozók támogatására. Ilyen volt például a Mata Start mentorprogram.
5: Picikét másképpen ma szerveződve nálunk, tehát aktív menedzserek, vállalkozók, üzletemberek vesznek részt benne, tehát nagyon nehezen szakítanak időt, de azért egy rendszeres tevékenység van. Mi különösen nagy hangsúlyt folytatunk az ifjú vállalkozók elindítására, segítünk nekik, hogy tapasztalatokat szerezzenek, mi ezt nagyon fontosnak tartjuk.
1: A Jászsági Menedzserklub rendezvényén a legnagyobb tisztelet és megbecsülés kifejezéseként ebben az évben Honoris Maximus díjjal ismerték el Cigány Anda Renáta lelkiismeretes önzetlen munkáját, amellyel évek óta segíti a Jászsági Klub sikeres működését.
6: Szeretném megköszönni az Egyesületnek ezt a díjat, megtisztelő, hogy rám gondoltak. Köszönöm a bizalmat és a közös munkát mindenkinek, és igyekszem ezt a jövőben méltó módon viszonozni, és különösen örülök, hogy a fiammal együtt megoszthatom ezt a pillanatot, és itt van velem.
1: A Jászsági Menedzserklub 30 éves fennállását ünneplő rendezvényen átadták az Egyesület legrangosabb elismerését, a Phoenix díjat, melyet 2026-ban ifjabb Cinege Károly élelmiszermérnök, hálózatépítő topmenedzser, sikeres cégvezető és szakíró kapta példamutató vállalkozói életútja, a gazdasági innováció terén elért sikerei, a jászberényi értékek megőrzése és a közösségért végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként.
7: Ez egy nagyon nagy büszkeség, azért, mert ezt egy szűk kör választja ki. A már, aki Főnix díjat kapott az elmúlt 10 évben, ugye ők mondják meg, hogy kit emelnek maguk közé. Kiben látják azt, hogy ténylegesen úgy sikerült támogatni mind a klubon belüli munkát, mind egyáltalán ezt a egész közösséget, hogy méltó arra, hogy megkapja ezt a díjat. Régóta szerettem volna, nem lehet jelentkezni, hanem a tagság javasol embereket, és a Főnix díjasok eldöntik, hogy ki kapja meg, és hát azért hál' Istennek annak is nagyon örülök, hogy a szüleim ezt megélhették, hiszen magát a céget ők alapították, amit én átvettem már egy jó pár éve, de ha ők ezt nem csinálták volna, akkor én nem lennék ma itt. Amikor én 33 évvel ezelőtt azt hittem, hogy vállalkozó vagyok, utána kiderült pár év múlva, hogy még nem. Tehát attól, hogy nem egy állásban dolgoztam, hanem egy hálózatépítésben, később jöttem rá, hogy ennél sokkal többről szól egy vállalkozói élet, máshogy kell csinálni, és én rengeteg mindent nem tudok. Ma már világos, hogy sokkal több mindent tudok. Ez köszönhető az itteni menedzserklubi tagságomnak, de tag vagyok egy másik fajta országos menedzserklubban is, ahol még nagyobb hangsúly van az oktatásra, képzésre, tapasztalat átadásra, és ott tudja az ember megbeszélni azokat a dolgokat, amiket a munkatársai nem főtétlenül. Ezért jó az ilyenfajta klub, meg más hasonló klub, amikor vállalkozók között vagyunk, ötleteket kapunk, tanácsokat kapunk, tapasztalatokat adnak át, és sok időt, energiát meg tud spórolni, mert nem kell kitalálni, nem kell végigcsinálni azt a rosszat, amit a másik már megcsinált. Ez fontos.
0: Friss jársági információk egy helyen, a Trió Mozaikban. Minden hétvégén, reggel 7-től.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zótábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
2: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés. Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávészerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Korrektotthon.hu, ingatlan és hitel közvetítő iroda, otthonteremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Mindez egy helyen.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
5: Ez volt a reklám!
6: Pünkösd vasárnap van, a Szentlélek kiáradását és az egyház születését ünnepli a keresztény világ. A húsvét után 50 nappal tartott pünkösd, a húsvét és a karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Monostori László esperes plébános arról beszélt, pünkösd a megértés ünnepe. A Szentlélek itt van és segít nekünk abban, hogy meghozzuk az életben a jó és előremutató döntéseket. Videóüzenetben kívánt áldott pünkösdöt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek. Üzenetében a Szentlélek kegyelméről beszél, amely szeretetet, békét és nyugalmat hozhat a világnak. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera nyilvánosság elé. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, hogy a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Az államtitkárok névsora a mai Magyar Közlönyben jelent meg. Ma jár le a Budapest Kortárs Diadalívének megtervezésére hirdetett ötletpályázat. A Mozinet filmforgalmazó és a Hellowood építészeti és design stúdió felhívására építész, designer vagy egyszerű városlakó is jelentkezhet, akár egy rajzzal, skiccel vagy fotomontázzal a koncepció rövid leírásával. A szervezők célja egy olyan szimbólum megalkotása, amely reflektál Budapest jelenére vagy jövőjére. Az apropó és az eredményhirdetés az Egy dán építész Párizsban című filmhez kapcsolódik, melyet 2 nap múlva mutatnak be. Újabb kutya kiválasztást hirdetett a rendőrség. 2 hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja polisz.hu oldalon olvasható. Az ünnep miatt ma és holnap a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű, a szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
0: És most kapcsoljuk a Trio FM konyháját.
7: Ez a Zamat.
0: Zamat!

Ez a Trio FM és a Jásság kedvencei közt már is folytatódik a zamat. Ma bodzából készítünk finomságokat, és ha már a bodza a témánk, hát a hozzákapcsolódó babonákról is mindenképpen beszélnünk kell. Ugye már korábban is említettem, hogy az ártó szellemek alatta gyűlhetnek össze, főleg a gonosz járó napokon, úgyhogy ilyenkor kerüljük el a bodzabokrot, viszont szerte Európában élt a szokás, hogy a beteg gyerekeket a bodzabokor alá kellett fektetni, mert elődeink azt gondolták, hogy a bodzában lakó tündérek, szellemek meggyógyítják a gyerekeket. Úgyhogy a bodza gyógyereje még akár így is tud, vagy tudott érvényesülni. Mi pedig készítünk egy jó kis bodzafánkot. Ezt szerintem többen ismerik, én magam is nagyon kedvelem, és évente legalább egyszer elkészítem, már hogyha sikerül szép tiszta bodzavirághoz jutni. 20 dekányi lisztre van hozzá szükségünk, kell 5 dek a cukor, 3 darab tojás, 1 deci tej, 1 csomag vaníliás cukor, de ebből akár 2-t is tehetünk bele, és kell még 1 csomag sütőpor, 1 csipet só, és természetesen bodzavirág, valamint a fánkok kisütéséhez bőséges olaj. Először is a tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját összekeverjük a liszttel, cukorral, tejjel, vaníliás cukorral, sütőporral és egy csipet sóval. Majd kemény habbá verjük a tojások fehérjét, és ezt is óvatosan beleforgatjuk a masszába. A bodzavirágokat pedig miután megmostuk és egy picit lecsepegtettük, belemártjuk ebbe a masszába, aztán bő forró olajban aranyszínűre sütjük őket. Lehet akár egészben hagyni a virágokat és kis fürtökben beletenni a masszába és úgy kisütni, de azt is megtehetjük, hogy leszedegetjük a virágokat a szárról és belekeverjük a masszába, így egy evőkanál segítségével kanalazhatjuk bele a forró olajba és így süthetjük meg őket. A kisült fánkok tetejét meghintjük porcukorral és már lehet is őket fogyasztani. Ugye hagyományosan a fánkok mellé szoktunk lekvárt kínálni, hát emellé a bodzafánk mellé én nem ajánlom a lekvárt, mert az elnyomja a bodza ízét. Ha csak nem bodza lekvárt, azonban amit mindenképpen érdemes kipróbálni, és emellé a finomság mellé is nyugodtan kínálhatjuk, az a bodzával ízesített porcukor. Biztos, hogy önök is készítettek már fahéjas porcukrot, vagy vaníliás porcukrot, az ugye úgy készül, hogy fahérudat vagy vaníliarudat állítunk a porcukorba, és hagyjuk, hogy a cukor teljesen átvegye ezeket az aromákat. Nos, ugyanezt meg lehet tenni a bodzavirággal is. Beteszünk pár megtisztított bodzavirágot a porcukor közé, és néhány nap múlva már nagyon kellemes bodza aromájú porcukrunk lesz. Na hát, akár ezt is ki lehet próbálni a fánkocskák mellé. Egészségükre!

97.7 Trio FM mellettet szól, és gasztromagazinunkban a Zamatban a bodza a mai téma. A bodza fáról, ugye sokan tudják, hogy könnyen megmunkálható, viszont az is igaz, hogy nem gyakran használják, és régen is csak speciális tárgyakat készítettek belőle. Ennek pedig az az oka, hogy az ágak belsejében puha, szivacsszerű bodzabél húzódik. Hogyha ezt eltávolítjuk, akkor egy üreges botot kapunk. Ami viszont remek, hogyha bodzasépot vagy bodzafuruját szeretnénk készíteni. Egyébként, ha már a furujánál tartunk, hát a germán legendákból ismert varázsfuruják, varázsfuvalák is mind kivétel nélkül bodzából készülnek. No de a zene, a hangszer után térjünk vissza a konyhába, jöjjön a következő recept, ami egy nagyon finom édesség lesz, egy bodzás muffin. Amihez mindössze 3 darab bodzavirágra van szükségünk, no meg 20 deka lisztre, 12 deka cukorra, egy csomag vaníliás cukorra, egy csomag sütőporra, fél citrom levére és a citrom reszelt héjára, 2 darab tojásra, 1 deci olajra és 2 deci tejfölre. Hogyha egy picit szeretnék fokozni a bodza ízt, akkor nyugodtan tehetnek még bele ízesítésnek bodzaszörpöt is. Ugye a muffinok elkészítése nagyon egyszerű dolog, 2 tárra meg muffin sütőformára van hozzá szükségünk, az egyik tálban a száraz alapanyagokat, a másik tálban pedig a nedves alapanyagokat keverjük össze, majd a 2 tál tartalmát összevegyítjük, és már kész is a tészta. Tehát ennél a receptnél az egyik tálba kerül a liszt, a cukor, a vaníliás cukor, a sütőpor és a bodzavirág, amit leszedegetünk a szárról, a másik tálba kerül a tojás, az olaj, a tejföl, a citromlé és a reszelt citromhéj, és hogyha akarunk beletenni, akkor a bodzaszörp is. Mind a 2 tál tartalmát külön-külön összekeverjük, aztán összevegyítjük a 2-t, és egy evőkanál segítségével a muffinsütő formába tett kis papírkapszlikba adagoljuk a tésztát, arra vigyázva, hogy csak 3/4-ig töltsük meg a kapszlikat, és már mehet is be a sütőbe. Nagyjából 18-20, maximum 25 perc kell, hogy teljesen megsüljenek a kis muffin darabkák, tűpróbával érdemes ellenőrizni, hogy megsültek-e. Hogyha kész, akkor pedig már lehet is kivenni és tálalni az illatos bodzamuffint. Bízom benne, hogy kipróbálják.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton, a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
4: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
2: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Arany Kanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
5: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
2: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret, az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét minden napján. Tápiolent Kft., gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles mosoda, már Jászberényben is. H Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház, minőségi bútorok elérhető áron.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
5: Tartsanak velünk!
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Zama! Zamat! A Trio FM gasztromagazinja Kiskatával.

97.7 Trio FM mellettet szól, és lassan a végéhez közelít a zamat, de van még önöknek egy desszert ötletem. Egyébként a mai alapanyagunk a bodza, de mielőtt elkészítenénk ezt az újabb édességet, hát elárulom önöknek, hogy képzeljék, a népi megfigyelések szerint a téli időjárást is meg tudjuk jósolni a bodza segítségével, ugyanis, hogyha még akkor is hoz virágot a bodza, amikor már kezdenek beérni a bogyók, akkor az azt jelzi, hogy hosszú és kemény lesz a téli időjárás. Úgyhogy majd augusztus végén, szeptember elején figyeljék a bodzabokrokat, hogyha a kis fekete bogyók mellett látunk még hófehér virágot, az bizony kemény telet ígér. No de, bodza virágzás és bodza érés idején ugye fantasztikusan finom dolgokat is tudunk készíteni, például pannakottát. Ugye ez az olasz eredetű édesség is egyre népszerűbb lesz, teljes, hűvös, nagyon könnyű, nem véletlen szerettünk bele. És hát ez természetesen bodzás változatban is elkészíthető. 4 deci tejszínre és 2 deci tejre lesz hozzá szükségünk, kell még 4 darab szép tenyérnyi fej, bodzavirág, 2 csomag vaníliás cukor, 10 dek a porcukor, illetve 1 zacskó étkezési zselatin, ami még kell. A bodzás pannakottához először is egy edénybe öntjük a tejszínt és a tejet, hozzáadjuk a porcukrot, a vaníliás cukrot, illetve a száráról lecsipkedett bodzavirágokat, majd feltesszük a tűzre és kevergetve forráspontig hevítjük. Ugye a tejszínt nem forraljuk soha, éppen amikor elkezd gyöngyözni, már zárjuk is el alatta a lángot. Lefedjük az edényt és hagyjuk legalább 1 órán át állni, hogy teljesen átvegye a teljes tejszín a bodza ízét. Ezután leszűrjük, egy kanál kinyomkodjuk a bodzavirágból a tejszínes keveréket, majd visszatesszük a tűzre, mármint a teljes keveréket, nem a bodzavirágot, és megint forráspontig hevítjük, majd levesszük, és állandó kevergetés mellett beleszórjuk a zselatint. Kézi habverővel addig keverjük, amíg a zselatin teljesen fel nem oldódik. Aztán már csak annyi dolgunk van, hogy elővesszük a formákat, beleöntjük a masszát, betesszük a hűtőszekrénybe, egy éjszakát hagyjuk dermedni, és másnap tálaljuk. Tálaláskor emellé a finomság mellé kínálhatunk akár epret, de akár eperöntetet is készíthetünk mellé. Egyébként ez a bodzás pannakotta nem csak bodzavirágzás idején készíthető el, mert ha készítettünk bodzaszörpöt, akkor akár azzal is ízesíthetjük ezt a finomságot, és gyakorlatilag az év bármelyik szakában nyarat varázsolhatunk az asztalunkra. Jó szívvel ajánlom, próbálják ki!

97.7 Trio FM mellettet szól, és lassan most már tényleg végére ír az amat. Egy recept azért van még a tarsolyomban, ugye? A bodzát használtuk ma, aminek nem csak a virága, de a bogyója is kiváló alapanyag. Készíthetünk belőle például nagyon finom lekvárt. Én azonban most egy pite receptet hoztam önöknek, amihez bodzabogyót fogunk használni. A tésztához 40 dek a liszt, 20 dek a vaj vagy margarin, egy tejáskanál só, 4 evőkanál cukor és fél deci víz kell. A lisztet egy tálban elkeverjük a cukorral és a sóval, belekockázzuk a vajat vagy a margarint, és elkezdjük összedolgozni a tésztát. Amikor a vaj nagy részét már szétnyomkodtuk, akkor öntjük hozzá a vizet, azzal fog összeállni majd a tészta. Gombócot formázunk belőle, amit becsomagolunk, folpakba is beteszünk a hűtőbe, amíg el nem készítjük a tölteléket. Ehhez fél kilónyi bodzabogyó kell, 3 evőkanál citromlé, 2 evőkanálnyi étkezési keményítő, 10 dek a cukor, egy tojássárgája, és még 2 evőkanál barna cukor. A leszárazott, megtisztított bodzabogyót a cukorral és a citromlével összefőzzük egy fazékban, majd ebből a bodzás folyadékból kiveszünk pár evőkanálnyit, abban keverjük csomómentesre a keményítőt, majd visszaöntjük a lábasba, és sűrűre főzzük a tölteléket, és hagyjuk teljesen kihűlni. Közben a tésztát kiveszünk a hűtőből, 2 egyenlő részre osztjuk, az elsőt kinyújtjuk nagyjából olyan 2-3 mm vastagságúra, majd beleemeljük egy pite formába, és ebbe öntjük bele a kihűlt tölteléket. A másik tésztát is kinyújtjuk, dereje szaggatóval újnyi széles csíkokat vágunk belőle, és ebből készítünk rácsot a pite tetejére. A felül lévő tészta részeket lekenjük a felvert tojássárgájával, megszórjuk barna cukorral, és már mehet is a sütőbe, 40-45 perc alatt készre sütjük. Hogyha kész, kivesszük, kihűtjük, majd szeleteljük, tálaljuk és megesszük jó étvággyal. Egyébként, hogyha szeretnék extrázni ezt a desszertet, akkor kínáljanak mellé bodzafagyit. Jó étvágyat kívánok ehhez is, és köszönve megtisztelő figyelmüket, elbúcsúzom, Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, további kellemes rádiózást és pihentető hosszú hétvégét. Jövő héten találkozunk, viszont hallásra!

0: A helyi közélet és kultúra színtere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: Ez a Trió FM a Hiásság rádiója. Most pedig nézzük a Jászberényi időközi választás utáni legfrissebb fejleményeket. Az 5-ös számú egyéni választókerületben új képviselő kezdi meg a munkát, hiszen a lakosok döntése alapján a jövőben Deméni Ilonka Gabriella képviseleti majd a körzetben élőket. Rádiónak sikerült elérni az újonnan megválasztott képviselőasszonyt, aki az első reakciói mellett arról is beszélt, milyen sürgős, azonnali megoldásra váró feladatokat látott már is a választókerületében, és hogyan vágna bele a munkába a képviselőtestületben. A részletek már is következnek Kisnémetné királyéva összeállításából.
2: Megtisztelőnek nevezte a szavazóktól kapott bizalmat Deméni Ilonka Gabriella, akit az 5-ös számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjévé választottak a vasárnapi Jászberényi időközi választáson, miután a körzet korábbi képviselője Balog Béla lemondott mandátumáról. Mint rádiónkból értesülhettek róla, a függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával induló Deméni Ilonka Gabriella 21%-os részvétel mellett a szavazatok 83%-át kapta, míg a Mi Hazánk Mozgalom képviselőjelöltjére Kassab Adoniszra a választók 17%-a voksolt.
3: Szeretném megköszönni első mondatomban a gratulációt, az elismerő szavakat. Kicsit szomorú voltam a viszonylag csekély részvétel miatt, de azért bizakodtam az emberek józanságában és ítélőképességében. Öröm mellett azért ott van a hatalmas megtisztelés, miszerint emberek én bennem megbíznak. Emberek hisznek nekem, és azt szeretnék, és én ezt tartom magamnak nagyon fontosnak, hogy az ő környezetükben picit tudjunk változtatni, tudjunk jobbá tenni, tudjunk megoldani helyzeteket.
2: Deméni Ilonka Gabriella az 5-ös számú választókörzet képviselő a rádiónknak elmondta, a megválasztását követő napon hétfőn már egy gyors megoldást igénylő helyzetről is tájékozódott a választókerületben.
3: Jártam a választókerületemben, és van egy helyzet, ami engem már nagyon foglalkoztat, egy hatalmasan nőtt fa, ami bent van egy kerítésen belül, de ha Isten ne adja, ebben az állandó szélviharos időszakban ez a fa megmozdulva kidől, abból rengeteg nagy baj lehet, és olyan szerencsém volt, hogy az ott lakó hölgyel pont beszélni, és külön szerencsém volt, hogy ő is nem rosszallotta vagy nehezményezte, hogy én megszólítom, hanem megérezte a jó szándékot és együttműködő. Tehát ilyen feladatok, amik nagyon fontosak nekem, hogy amit meg tudunk oldani viszonylag gyorsan, azt tegyük meg.
2: Jászberény új megválasztott önkormányzati képviselője várhatóan a képviselőtestület májusi soros ülésén vehet részt először a testület munkájában. Mint Deméni Ilonka Gabriella hangsúlyozta, ha lehetőséget kap, szívesen bekapcsolódna valamelyik önkormányzati szakbizottság munkájába.
3: Hogyha nem kellek szakbizottságba, én azt is jól viselem, tehát én attól teszem a dolgomat a magam választókerületében, hiszen arra kaptam felhatalmazást, de hogyha valamelyik bizottságban úgy gondolják, hogy a véleményemre adnak, vagy kíváncsiak, akkor természetesen nyitott vagyok. Érdeklődöm a gazdaság iránt is, de nyilván a matematika az nem az én szakterületem, de engem mindig is érdekelt a gazdaság működése, a közgazdaság. Nyilván tanár vagyok, így is maradok. Kulturális életben igyekeztem részt venni, tehát ezekre van egy pici rálátásom. Érzem a bizonyos veszélyt, hogy nagyon meg kellene szólítani az embereket, hogy színesítsék az életüket akár ilyen lehetőségekkel, de én mindenre nyitott vagyok, én partner szeretnék lenni.
0: Tartson velünk a Trió Mozaikban, ahol a legfrissebb jársági információk és interjúk várják.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Túri Pince és Rendezvényház. Egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkezők áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
6: Ez volt a reklám!
7: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
8: A Trio FM hírei.
9: Marad a nyárias meleg sok napsütéssel. Pünkösdöt ünnepli a keresztény világ. 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nélkülöző gyerekek. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat. Vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség, és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Már augusztusban kifizetik a rászoruló gyerekek családjainak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjúban. A kormányfő arról is beszélt, hogy idén 2%-os gazdasági növekedésre számít, illetve arról is, hogy jövő csütörtökön aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Az államtitkárok névsora a mai Magyar Közlönyben jelent meg. Ma vették át az oklevelet a legszebb nevű települések polgármesterei a Szentendrei Skanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voks érkezett. A legtöbbet, csak nem 350 000-et Újszent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Szintén a Szabadtéri Múzeumban mutatják be a legszebb település neveink című könyvet. A kötetben 40-40 haiku olvasható Fellinger Károly és Halmai Tamás költő tollából. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin, a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja polisz.hu oldalon olvasható. Az ünnep miatt ma és holnap a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep miatt. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
11: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente. Perdóname.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Szivárvány Szolárium, egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromontőrin Kft. Acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Becsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups, az önbiztonsága a mi küldetésünk.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zootábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Volt a reklám. A Trio FM hírei.
4: Marad a nyárias meleg sok napsütéssel. Pünkösdöt ünnepli a keresztény világ. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A világ változásairól és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, hogy a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, hogy a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Az államtitkárok névsora a mai magyar közlönyben jelent meg. A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapban beragadt teljes összeget, 10,4 milliárd eurót, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter szerint a forrásra a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte a pénzek lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. A kormányfő azt is elmondta, a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett azért küzdenek, hogy egy nagy bérlakás fejlesztési program indulhasson az uniós pénzek. A Fidesz frakció vezetője szerint a miniszterelnöki interjúból az derül ki, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon nincs gazdasági válság, van viszont teljes foglalkoztatottság és gazdasági növekedés. Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt írta, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már az idén. Az elmúlt 10 évben 250 magyar településre szállítottak kőzúzalékot olyan osztrák bányákból, amelyek érintettek az aszbeszt szennyezéssel. Ez derül ki egy büki önkormányzati képviselő közérdekű adatigényléséből. A pénzcentrum írta meg, hogy Németh Martin az adatokat kikérte a NAV-tól, és a táblázatot feltöltötte weboldalára. A listából tételesen kiderül, hogy honnan, hová és mennyi kőzúzalék jutott. Az önkormányzati képviselő jelezte, az adatok csak az árumozgásokat jelzik, nem biztos, hogy a szállítmányt ott használták fel. A több dunántúli települést érintő aszbeszt szennyezés miatt az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László szigorú vizsgálatot és felelősségre vonást ígért.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picur Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
4: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható. A következő napokban is hasonló időre számíthatunk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picur Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kell. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Val!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
2: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés, Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávé szerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, korrektotthon.hu, ingatlan és hitel közvetítő iroda, otthonteremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Minden

0: Ez egy helyen.
1: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
2: Tartsanak velünk!
3: Ez volt a reklám.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret, az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét minden napján. Tápiolent Kft. Gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles mosoda már Jászberényben is. H Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház, minőségi bútorok elérhető áron.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz holnap. A béke fontosságáról beszélt 14. Leó pápa. Több dunántúli települést érint az aszbeszt szennyezés. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztetett, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. A világ változásairól és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter bazilikán bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta: nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Ballisztikus rakétákkal támadott ukrán katonai vezérlőközpontokat az orosz hadsereg. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint emellett légitámaszpontokat és a védelmi ipari komplexum vállalatait bombázták. Állításuk alapján az összes kijelölt célpontot eltalálták. Az elmúlt 10 évben 250 magyar településre szállítottak kőzúzalékot olyan osztrák bányákból, amelyek érintettek az aszbeszt szennyezéssel. Ez derül ki egy büki önkormányzati képviselő közérdekű adat igényléséből. A pénzcentrum írta meg, hogy Németh Martin az adatokat kikérte a NAV-tól, és a táblázatot feltöltötte weboldalára. A listából tételesen kiderül, hogy honnan, hová és mennyi kőzúzalék jutott. Az önkormányzati képviselő jelezte: az adatok csak az árumozgásokat jelzik, nem biztos, hogy a szállítmányt ott használták fel. A több dunántúli települést érintő aszbesztszennyezés miatt az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László szigorú vizsgálatot és felelősségre vonást ígért. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. Hőség pusztít India déli részén, több helyen 45 foknál is melegebb van. A forróság miatt eddig már 16-an haltak meg. A világ legnépesebb országa április és június között rendszeresen szembesül a tartós hőhullámokkal. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
3: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Túri Pince és Rendezvényház. Egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkező áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
2: Tartsanak velünk!
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Mellette. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz holnap, a világ változásairól beszélt 14. Leó pápa. Hőség pusztít India déli részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztetett, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. A világ változásairól és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter bazilikán bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Ballisztikus rakétákkal támadott ukrán katonai vezérlőközpontokat az orosz hadsereg. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint emellett légitámaszpontokat és a védelmi ipari komplexum vállalatait bombázták. Állításuk alapján az összes kijelölt célpontot eltalálták. Az elmúlt 10 évben 250 magyar településre szállítottak kőzúzalékot olyan osztrák bányákból, amelyek érintettek az aszbeszt szennyezéssel. Ez derül ki egy büki önkormányzati képviselő közérdekű adat igényléséből. A pénzcentrum írta meg, hogy Németh Martin az adatokat kikérte a NAV-tól, és a táblázatot feltöltötte weboldalára. A listából tételesen kiderül, hogy honnan, hová és mennyi kőzúzalék jutott. Az önkormányzati képviselő jelezte, az adatok csak az áramozgásokat jelzik, nem biztos, hogy a szállítmányt ott használták fel. A több dunántúli települést érintő aszbesztszennyezés miatt az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László szigorú vizsgálatot és felelősségre vonást ígért. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. Hőség pusztít India déli részén, több helyen 45 foknál is melegebb van. A forróság miatt eddig már 16-an haltak meg. A világ legnépesebb országa április és június között rendszeresen szembesül a tartós hőhullámokkal. Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak. Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugráló vár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromontőrin Kft. Acélöntőde. Általános gépgyártás. Dr. Becsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups, az önbiztonsága, a mi küldetésünk.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
2: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés. Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávészerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Korrektotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda, otthonteremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Mindez egy helyen.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk! Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
2: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Túri Pince és Rendezvényház, egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden faladban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkezők áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. Ma és holnap a boltok többsége zárva tart. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztetett, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Ma és holnap a boltok többsége zárva tart, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és az Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a hormuzi szoros megnyitásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy előzőleg nagyon jó megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel. Előzőleg az iráni külügyminiszter azt közölte, hogy Washington szabotálja a béketárgyalásokat túlzott követeléseivel és egymásnak ellentmondó állításaival. összecsapásokba torkolt a belgrádi kormány ellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a demonstrálók ellen, akik előrehozott választásokat, és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Zavargások voltak az államfői hivatal és a parlament körül is. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja a polisz.hu oldalon olvasható. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 25-31, késő este 20-26 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
9: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett is szerető.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
3: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret, az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét minden napján. Tápiolent Kft., gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles Mosoda, már Jászberényben is. H-Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház, minőségi bútorok elérhető áron.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
2: Tartsanak velünk!
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. A boltok többsége kedden nyit. Összecsapásokba torkolt a belgrádi kormányellenes demonstráció. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. A nagy élelmiszerüzletek és a bevásárlóközpontok zárva tartanak, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. A patikák ügyeleti rendben működnek. Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és az Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a hormuzi szoros megnyitásáról, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy előzőleg nagyon jó megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Jordánia uralkodójával, valamint a török, a pakisztáni és az egyiptomi államfővel. Előzőleg az iráni külügyminiszter azt közölte, hogy Washington szabotálja a béketárgyalásokat túlzott követeléseivel és egymásnak ellentmondó állításaival. Összecsapásokba torkolt a belgrádi kormányellenes demonstráció. A rendőrség könnygázt vetett be a demonstrálók ellen, akik előrehozott választásokat és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A több százezres nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Zavargások voltak az államfői hivatal és a parlament körül is. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök. Többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja a polisz.hu oldalon olvasható. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés felhővel. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet késő este 20-26 fok között várható. Hétfőn is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A hajnali 7 és 17 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

jó helyre kapcsolt. Ez a Trió délután, ahol a legjobb dalok és friss hírek várják minden hétvégén 12 órától a Trió FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
5: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromontőrin Kft. Acélöntőde általános gépgyártás. Dr. Becsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk.
6: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
4: Tartsanak velünk!
7: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mellette szól.
7: Trio FM.
0: Trio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság Rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám. A Trio FM hírei.
3: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. A boltok többsége kedden nyit. Pünkösd után vágányfelújítási munkák kezdődnek a MÁV-nál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilatrkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadásra, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután éjszaka Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket 17 fiatal feltaláló, illetve tudós vehette át, összesen 12 projektért. A nyertesek a pénzjutalom mellett a legnagyobb nemzetközi innovációs versenyekre való kijutás lehetőségét is kiérdemelték. A 35. innovációs olimpiára minden eddiginél több, összesen 721 középiskolás pályázott. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök, többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek. A pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb meneti időre kell számítani. Nagyon erős UVB-sugárzás várható hétfőn az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nagyon erős UVB sugárzás lesz hétfőn. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert, mondta a köztársasági elnök. Pünkösd után vágányfelújítási munkák kezdődnek a MÁV-nál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz a világ minden tájáról érkezett magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilatrekva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadás, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután éjszaka Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek. A pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb meneti időre kell számítani. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nagyon erős UVB sugárzás lesz hétfőn. Több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat a hádzs, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilatrkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadás, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Gyógyító frekvenciák, mesterséges intelligencia a pedagógiában, és a drónok felelősséggel történő használata. Ez is a témánk lesz mai tudományos magazinunkban. Üdvözlök mindenkit, én Strasser Andrea vagyok, és már is belevágunk a témákba. Előtte lássuk, hogy hányféle dologgal lesz ma dolgunk. Az észt iskolákban nem tiltják, hanem tanítják a mesterséges intelligencia használatát. Ezzel biztosan fogunk foglalkozni, mint ahogy azzal is, hogy vajon gyógyító frekvencia vagy tudományos átverés az, hogy a 432-es herces zenéknek gyógyító hatása van. Májustól számíthatunk a termetes törös darazsak feltűnésére a kertjeinkben, de vajon kell-e félnünk tőlük? Ezzel is foglalkozunk majd, és azzal is, hogy hogyan lát egy drónszem, és miben rejlik a felelősséggel való drón használat. A tudományos technológiai változásokkal együtt változhat az autóink kötelező vizsgáztatásainak is a rendje. Ez is egy érdekes téma, és nem kell hantavírus világjárványtól tartanunk, ezt állítják a szakértők, ez is egy fontos téma. Afrika hamarosan ketté szakadhat, az elmúlt napokban, hetekben ez is fontos hír volt. Egyébként a földrészek ketté szakadásának és vándorlásának a tudomány mai állása szerint van magyarázata. Ezzel is fogunk foglalkozni. De mindenek előtt hazai hírrel kezdünk, ahogy általában szoktuk, ugyanis magyar tudományos felfedezés hozhat áttörést a krónikus betegségek gyógyításában, adta hírül az Index tudományos rovata, és Strasser Andrea vagyok, vágjunk is bele, és akkor kezdjük ezzel a témával. A modern orvostudomány évtizedek óta a sejtek és gének szintjén keresi a választ a rákra és más krónikus betegségekre is, miközben egy magyar kutatás szerint lehet, hogy a megoldás ennél is mélyebben rejtőzik. A deutérium megvonás köré épülő nemzetközi tudományos eredmények most már nem csupán egy vitatott elméletet, hanem egy formálódó új biológiai szemléletet rajzolnak ki, olyat, amely alapjaiban írhatja át a daganatok, a cukorbetegség, vagy akár az idegrendszeri betegségek kezeléséről alkotott eddigi képet. Az, hogy a világ vezető kutatóintézeteinek tudósai Budapesten beszéltek paradigmaváltásról, jól mutatja, hogy a magyar felfedezés már nem a periférián mozog, hanem egyre inkább a jövő orvoslásának egyik lehetséges irányává válik. No, de hogy mi volt ez a bizonyos tanácskozás? Április 22-én és 23-án Budapesten rendezték meg az 5. nemzetközi deutérium depléció konferenciát, ahol kimondottan a deutérium megvonás kutatásának legújabb eredményeiről tanácskoztak a résztvevők. De hogy értsük, hogy miről van szó, a deutérium a hidrogén egyik természetes, stabil izotópja, amely a közönséges hidrogénnel ellentétben atommagjában a proton mellett egy neutront is tartalmaz. A deutérium megvonás kutatása Somjai Gábor kutatóbiológus nevéhez fűződik, aki azt mondja, hogy többek között a cukorbetegség és a daganatos betegségek kapcsán lehet, hogy a megoldás nem a sejtek, a biokémiai folyamatok szintjén, hanem azoknál is mélyebb szinten rejlik, illetve lehet, hogy a kulcs nem egy új gyógyszerben, hanem az élet legalapvetőbb elemeinek arányában, egy a molekuláris szint alatti szabályozórendszerben keresendő. Ezt fedezte fel tulajdonképpen Somjai Gábor, aki több mint 3 évtizede vizsgálja a hidrogén izotópjának, a deutériumnak a szerepét a sejtek működésében. Tudományos eredményei új dimenziót nyithatnak a daganatgyógyászatban.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Afrika hamarosan ketté szakadhat, egy friss kutatás szerint a föld köpenye szivárog az egyik Afrika közepén húzódó törésvonalnál, írja a Telex tudományos rovata. Ez annak lehet a jele, hogy a kontinens ketté szakadhat, bár azt mondják a tudósok, hogy elméletileg ez a folyamat jelenlegi számításaik szerint több évmillióig is eltarthat. Egyébként Afrika ketté szakadásáról, már mint a földrész a kontinens ketté szakadásáról már egy évvel ezelőtt is voltak hírek a kutatók részéről. Azért gondolják, hogy mindez megtörténhet, mert váratlanul nagy mennyiségű hélium szabadult fel a Kafuét törésvonalnál, amelynek kémiai összetétele alapján a zambiai melegvizes források közvetlen kapcsolatban vannak a földköpennyel, így abból a felszínre jutnak különböző anyagok. Egy aktív törésvonal nem feltétlenül jelenti azt, hogy jelentős változás áll majd be a föld külső rétegeiben, de a kutatók azért szemmel tartják a fejleményeket. A Kafue törésvonal nagyjából 2500 kilométer hosszú, és a geológusok már egy ideje figyelik, annyira jellegzetes események zajlanak a környékén. Bár a törésvonalak egy kontinensen úgy általában nem példátlanul ritkák, azért nehéz megítélni, így megfigyelni is, hogy mikor indul meg egy kontinentális szakadás. A mostani tanulmány szerzői 8 zambiai geotermikus kútból és forrásból vettek gázmintákat, hogy kielemezzék azok kémiai összetételét, és szerintük még hasznos is lehet maga a törésvonal. Felvetették, hogy a kormányok mérlegelhetnék annak gazdasági előnyeit. A törésvonalak kialakulásának korai fázisaiban ugyanis sok geotermikus energia, hélium és hidrogén szabadul fel, így lehet, hogy érdemes lenne kiaknázni ezeket a feltörő erőforrásokat. Egyébként a földrészek ketté szakadása és vándorlása a tudomány mai állása szerint a lemeztektonika elméletével magyarázható. Ez a folyamat nem egyszeri esemény, hanem a föld belső hőjének hatására zajló, több 10 millió évig is eltartó állandó geológiai átalakulás része. A lemeztektonikai elmélet előzménye a kontinensvándorlás elmélete, amelyet számos előzményt követően Alfred Wegener fejtett ki először egybefüggő tudományos hipotézis formájában az 1910-es évek elején. Téziseit az 1915-ben kiadott A kontinensek eredete című könyvében fejtette ki. E korai elmélet szerint a kontinensek valamikor egybefüggő tömböt alkottak és darabjai később sodródtak szét. Ez a Wegener-féle elmélet évtizedekig nem vált általánosan elfogadottá, mivel nem rendelkezett megfelelő bizonyítékokkal, különösképpen arra nézve, hogy milyen erő mozgatja a kontinenseket. Az 1960-as években azonban megszületett az úgynevezett tengeraljzat szétterülés elmélete, a vulkáni tevékenység okozta óceánfenéki kéregtől.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A tudományos technológiai változásokkal együtt változhat az autóink kötelező vizsgáztatásainak is a rendje. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, de előtte lássunk egy másik témát is. Nem kell hantavírus világjárványtól tartanunk, legalábbis ezt állítják jelenleg a kutatók. Május 11-én az utolsó utasok is elhagyták a Hondius óceán járót, amelynek fedélzetén április elején hantavírus járvány tört ki. A fertőzés elsősorban rákcsálókról terjed emberre, de a szűk térben összetömörülő embertömeg jelentősen megnövelte a járvány elburjánzásának esélyét. A megbetegedés tüneteit nehéz megkülönböztetni az influenza jeleitől, ugyanakkor a vírus jóval lassabban terjed a COVID-járványért felelős koronavírusnál, így az egészségügyi szakértők egyelőre nem helyeztek kilátásba nagy léptékű lezárásokat. A COVID világjárvány csúcspontján egyetlen fertőzött személy nagyon gyorsan sok más embert is megfertőzhetett. Ezzel szemben az andoki vírussal fertőzöttek átlagosan kevesebb, mint egy másik embert fertőznek meg. Ugyanakkor az olyan zárt terek, mint a hajók, nyilván felgyorsíthatják ezt a folyamatot. A hantavírus típusai egyébként minden földrészen megtalálhatók, de a fertőzéses esetek meglehetősen ritkák. Az Egyesült Államokban előforduló törzsek, köztük az andoki vírus, jellemzően hantavírusos tüdőszindrómát, azaz légzőszervi betegséget okoz. A fertőzöttek halálozási aránya 35%. Bizonyára mindenki hallott róla, hogy a holland utazás szervező cég hajója április 1-én indult útnak Argentínából, Európa irányába, és 10 nappal később halt meg a vírus első áldozata. Mire az óceánjáró megérkezett a Spanyolországhoz tartozó Tenerife szigetére, a fertőzésbe további 2 utas is belehalt, míg a közbelső állomásokon többeket evakuáltak. Térjünk át a másik témára. Egészen más téma, ahogy a tudományos technológia változik, fejlődik, ezzel együtt változhat akár az autóink kötelező vizsgáztatásainak is a rendje. Hívja fel a figyelmünket a PCV Plus. A modern autók egyre több vezetéstámogató rendszerrel érkeznek, ám ezek eddig nem képezték a rendszeres vizsgálat részét. A jövőben azonban olyan elemek is bekerülhetnek az ellenőrzési listába, mint a légzsákok vagy az automatikus vészfékrendszerek, hogy valóban azt a biztonsági szintet nyújtsák, amit ígérnek. Emellett az elektromos és hibrid járművek sajátosságaihoz igazodó új vizsgálati pontok is megjelenhetnek. Környezeti szempontból is szigorodhat a rendszer azáltal, hogy a részecske szám és a nitrogén-oxid kibocsátás mérése is bekerülhet a vizsgálatok közé, bár ennek alkalmazását a tagállamokra bíznák az Európai Unióban. Ugyanígy hangsúlyosabbá válik a visszahívások kezelése is, tehát ha egy jármű nem esett át egy kötelező javításon, az akár a műszaki vizsga sikertelenségét is jelentheti. Külön figyelmet kap a kilométer-óra manipuláció elleni fellépés. Van már egy javaslat az Európai Unióban, ezek szerint a szervizeknek rögzíteniük kellene a járművek futás teljesítményét, míg a gyártók a csatlakoztatott autók adatait nemzeti adatbázisokba töltenék fel. A kisebb műhelyek terhelésének csökkentése érdekében ez a kötelezettség csak az 1 óránál hosszabb javításokra vonatkozna, és a motorkerékpároknál is behozhatnak új szabályokat, a 125 köbcenti feletti járművek esetében kötelezővé válhat a rendszeres műszaki vizsga, beleértve az elektromos hajtású modelleket is.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

Hétvégi zeneturmix. A zene és a szórakozás tökéletes kombinációja. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. A boltok többsége kedden nyit. Pünkösd után vágányfelújítási munkák kezdődnek a MÁV-nál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilatrekva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadás, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután éjszaka Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket 17 fiatal feltaláló, illetve tudós vehette át, összesen 12 projektért. A nyertesek a pénzjutalom mellett a legnagyobb nemzetközi innovációs versenyekre való kijutás lehetőségét is kiérdemelték. A 35. Innovációs Olimpiára minden eddiginél több, összesen 721 középiskolás pályázott. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök, többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek. A pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb meneti időre kell számítani. Nagyon erős UVB-sugárzás várható hétfőn az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Májusban jelennek meg általában a kertjeinkben az óriás darazsak, de vajon kell-e félnünk tőlük? Ezzel folytatjuk hamarosan. Előtte viszont egy egészen más téma, ha nem is mindegyik, de majdnem minden második tudományos magazinunkban téma a drónok világa. Egyre inkább a mindennapjaink részévé válnak a drónok, és egyre több profi, valamint amatőr fotós fedezi fel bennük a különleges nézőpontok lehetőségét. A drónokat ma már nagyon sok iparág alkalmazza, a mezőgazdaságtól egészen a hadiparig, miközben a fotóriporterek egyik kedvenc eszközévé is vált. A drónfotózás, mint vizuális alkotás, nagyon izgalmas terep, hiszen az ember hozzá van szokva ahhoz a nézőponthoz, amelyből a világot szemléli, de egészen más ennek fölébe kerekedni, akárcsak ha egy repülőn ülnénk. Ugyanakkor a drón használat mindig komoly felelősség, írja a National Geographic, főleg ha az ember természetes közegben, állatok közelében dolgozik, ugyanis a drónok óhatatlanul zavarást is jelentenek a megfigyelni kívánt állatok számára. Az eszköz hangja önmagában riasztó hatást válthat ki, egyes állatok akár felülről érkező ragadozónak is tekinthetik a gépet, ez stresszreakciót és menekülést válthat ki belőlük. Például különösen érzékeny fajok az ilyesfajta zavarásra a ragadozó madarak, amelyek tojásaikat hátrahagyva elhagyhatják a fészküket, vagy akár meg is támadhatják a drónt, ami sérüléshez vezethet. Ezen kívül a vizes élőhelyeken összegyűlt nagy madárcsapatok is hátrahagyhatják a biztonságot nyújtó éjszakázó területüket, ha megzavarja őket egy drón, de még a vadlovak is eleinte féltek a drón zajától, elfutottak, igaz, idővel megszokták a jelenlétét, állítják a kutatók. Minden esetre érdekes ez a kettőség, ugyanis a kutatók mindig azt mondják, hogy megfigyelni viszont szükséges, akár drónnal is, mert csak azt tudjuk megvédeni, amit ismerünk. Lépjünk át a másik hírre is, amit ígértem. Általában májusban jelennek meg a kertjeinkben, illetve májustól azok az óriás darazsak, amelyektől biztos vagyok benne, hogy többen vagyunk, akik félünk, hirtelen, ha megjelennek főleg, és ha hangosan döngicsélnek, azt sem szeretjük, de vajon kell-e félni tőlük? A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleménye arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok az emberekre és a házi állatokra egyáltalán nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani például a cserebogár szaporulatot is. Ártalmatlanságuk miatt a Magyarországon élő fél tucatnyi faj irtása teljesen felesleges, ráadásul az óriás törös darázs védett, és elpusztítása éppen ezért törvénytelen is, természetvédelmi értéke is van. 50 000 forint darazsanként. Tudtuk ezt? Szerintem sokan nem. A törös darazsak egyébként jellemzően termetes rovarok, az óriás törös darázs nősténye például közel 5 cm-es is lehet, egyben kontinensünk legnagyobb hártyás szárnyúja is. Persze az is nagyon fontos, hogy ezeket a rovarokat ne tévesszük össze a jellegzetesen fekete-sárga mintázatukkal jól elkülöníthető társas darazsakkal, köztük alódarázzsal. Ami a törös darazsakat illeti tehát, ne féljünk tőlük májustól a nyár végéig, tömegesen szoktak feltűnni, a talajhoz közeli jellegzetesen lassan repülnek. Ha idegenkedünk a rovaroktól, nyugodtan menjünk tovább, de ha természetbúvárként olyan szerencsében van részünk, hogy láthatunk egy ilyen rajzást, érdemes leülni a közelben és megfigyelni ezeknek a fogyatkozó és érdekes óriásoknak az életét. Írja a National Geographic.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Vajon tényleg van gyógyító ereje, vagy átverésről van szó? Hányféle dologgal kapcsolatban tesszük fel egyre többször és egyre több területet illetően ezt a kérdést, igaz? A szakértők mindig azt mondják, fontos, hogy az adott kérdésre tudományos választ tudunk-e adni. Nézzünk meg most egy ilyen területet. Létezik ugyanis egy olyan hangfrekvencia, amelyről azt mondják, hogy kulcsként nyitja meg a mély relaxáció és az univerzummal való harmónia kapuját. A 432-es hercről van szó, egy olyan hangolási szabványról, amely a zenehallgatást spirituális és gyógyító élménnyé emeli, legalábbis a benne hívők ezt állítják róla. No, de nézzük meg, hogy mit mond a tudomány mai állása mindenről. A modern koncerthangolás standardje az A hangra 440 herc. A 432-es herces alternatíva ettől alig észrevehetően mindössze 8 herccel mélyebb. A vita egyébként nem új keletű, és a kérdés mindig az, hogy a 432-es herc körüli felhajtás csupán egy jól csengő mítosz, vagy valódi tudományos alapja is van. A 432-es herces zene hívei szerint ez a frekvencia tehát a természet rezonanciája, egyfajta kozmikus összhang, amely csökkenti a stresszt és elősegíti a mentális tisztaságot. De mit mutatnak vajon a laboratóriumi mérések? Nos, egy kis létszámú 33 fős vizsgálat során a résztvevők ugyanazt a zenét hallgatták 440 és 432 herces hangolásban is. Az eredmények azt mutatták, hogy a 432 herces verzió mellett a pulzus szám átlagosan közel 5 ütés per perccel csökkent, bár a vérnyomásra gyakorolt hatás nem volt statisztikailag jelentős. A kutatók azonban óvatosságra intenek. A kis mintavétel és a kísérlet korlátai miatt nem zárható ki, hogy az eredményt nem a frekvencia, hanem a résztvevők elvárásai vagy a zene általános relaxáló hatása okozta. Sandra Garrido zenepszichológus szerint a nyugtató érzést valószínűleg nem egyetlen varázsszám és frekvencia váltja ki, hanem a zene általános jellemzői, mint például a lassú tempó, az ismétlődő

0: tudomány, és a pontos frekvenciamérés csak a 19. században vált lehetségessé. A ma szabványos 440 Hz is csak 1939 körül szilárdult meg, előtte a hangolás városonként és zenekaronként is eltérő volt. Ezek tehát a tudományos közösség magyarázatai. Szkepticizmusukkal szemben a 432 Hz köré egyébként mára már virágzó wellness iparág épült, a közösségi médiában pedig elárasztanak bennünket a gyógyító frekvenciákról szóló tartalmak. Viszont nagyon kevés szilárd tudományos bizonyíték támasztja alá ezeket az érdekes új elképzeléseket, jegyzi meg dr. Robert Bilder neurológus is. A konklúzió tehát az, hogyha valaki a 432-es herces zenét kellemesebbnek, pihentetőbbnek érzi, az egy teljesen legitim, esztétikai preferencia. De a jelenlegi bizonyítékok alapján hiba lenne azt gyógyító terápiaként kezelni. A 432 herc tehát esztétikai választás, nem bizonyított orvosi terápia. Állítja a tudomány mai állása.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Dr. Béres!
3: My name is Victor, you can take a picture.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön még az a hír, amit a mesterséges intelligenciával kapcsolatban ígértem. Az észt iskolákban fogunk körülnézni a következőkben, ott ugyanis nem tiltják, hanem tanítják a mesterséges intelligencia használatát. Észtország azzal próbálja újra gondolni az oktatás jövőjét, hogy nem kitiltani akarja a mesterséges intelligenciát az iskolákból, hanem éppen ellenkezőleg a tanulási folyamat középpontjába helyezni azt, írja az sg.hu. Az ország vezetése szerint a generatív mesterséges intelligencia nem olyan technológia, amelyet a diákoktól távol kell tartani, hanem olyan eszköz, amelyet meg kell tanítani, helyesen használni. A kezdeményezés élén egyébként Krisztina Kallas áll, az észt oktatási és kutatási miniszter, aki szerint teljesen hibás megközelítés az AI elleni harc az iskolákban. Úgy véli, hogy ha az oktatási rendszerek egyszerű tiltásokkal próbálják távol tartani a technológiát, az végső soron a diákok gondolkodási képességeinek romlásához vezethet. Az elképzelés annyira előre haladott, hogy Észtország konkrétan kötött egy együttműködést Sam Altman OpenAI vállalatával. A program célja, illetve az együttműködés célja, hogy egy testre szabott oktatási mesterséges intelligencia platformot vezessenek be az észt középiskolákban. Az elképzelés európai szinten tulajdonképpen az egyik legambíciózusabb mesterséges intelligencia alapú oktatási kísérletnek számít. Egyébként Észtország régóta nyitott az új technológiák iránt. Az Eurostat adatai szerint 2025-ben az ország vállalatainak 23,4%-a használt valamilyen AI rendszert, ami meghaladja az Európai Unió 20%-os átlagát. És ha jobban belegondolunk, Tallinn, Észtország fővárosa, korábban is számos technológiai innováció bölcsője volt. Innen indult például a Skype, és itt működik a Bolt közlekedési és ételkiszállító platform is, valamint a személy azonosság ellenőrzéssel foglalkozó Verif is. No de visszatérve az AI-ra és az OpenAI-ra, a vállalat világszerte próbál egyébként megállapodásokat kötni kormányokkal, annak érdekében, hogy növelje a mesterséges intelligencia jelenlétét az oktatásban. Görögország és Szlovákia szintén együttműködik a ChatGPT fejlesztőjével, hogy testre szabott generatív mesterséges intelligencia chatbotokat vezessenek be az iskolákban. Ugyanakkor az észt modell egy olyan időszakban jelenik meg, amikor Európa szerte egyre hevesebb vita zajlik a gyerekek képernyő idejéről. Több ország korlátozná az okostelefonok használatát az iskolákban, és egyre több helyen merül fel az online életkor ellenőrzés ötlete is. Az észt oktatási miniszter szerint a politikusok gyakran rossz kérdésekre koncentrálnak, nem a képernyő előtt töltött idő mennyisége a lényeg, mondja, hanem az, hogy mi a célja és mi a pedagógia stratégiája a képernyő használatra. Szerinte a korábbi digitalizációs programok sokszor azért vallottak kudarcot, mert az iskolák egyszerűen csak tabletekre költöztették a tankönyveket és a munkafüzeteket is, anélkül, hogy újra gondolták volna a tanítás módszereit. A miniszter így most egy vegyes modell mellett érvel, ebben a diákok továbbra is kézzel írnak és jegyzetelnek, mert ezek fontos szerepet játszanak a memória fejlődésében, viszont a digitális eszközöket és így az AI-t is tesztelésekre, visszajelzésekre fogják használni. Egyébként az észt oktatási miniszter ebben a témában kifejtett gondolataiban saját gyerekkorát is felidézte, amelyet még a szovjet rendszerben töltött. Azt mondta erről az időszakról, hogy tőlük akkor mindent tiltottak, ezért a napjaik nagy részét mindig azzal töltötték, hogy hogyan lehet kijátszani ezeket a tiltásokat, ez az időszak pedig sokunk számára szintén ismerős lehet. Ezzel a hírrel mai tudományos magazinunk végére értünk, sok érdekességgel volt dolgunk. Találkozzunk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nagyon erős UVB sugárzás lesz hétfőn. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert, mondta a köztársasági elnök. Pünkösd után vágányfelújítási munkák kezdődnek a MÁV-nál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilatrekva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadás, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután éjszaka Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek. A pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb meneti időre kell számítani. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: the world. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nagyon erős UVB sugárzás lesz hétfőn. Több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat a hádzs, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilatrkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadás, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. A boltok többsége kedden nyit. Pünkösd után vágányfelújítási munkák kezdődnek a MÁV-nál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilatrkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadásra, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután éjszaka Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket 17 fiatal feltaláló, illetve tudós vehette át, összesen 12 projektért. A nyertesek a pénzjutalom mellett a legnagyobb nemzetközi innovációs versenyekre való kijutás lehetőségét is kiérdemelték. A 35. Innovációs Olimpiára minden eddiginél több, összesen 721 középiskolás pályázott. A buszsávok használatát ellenőrizte a fővárosban a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök, többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek. A pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menet időre kell számítani. Nagyon erős UVB-sugárzás várható hétfőn az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállat, takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1,

0: csatát én nyertem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. Több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilatrkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadás, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszer üzletek és bevásárlóközpontok. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nagyon erős UVB sugárzás lesz hétfőn. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert, mondta a köztársasági elnök. Pünkösd után vágányfelújítási munkák kezdődnek a MÁV-nál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.